0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Összeül az országgyűlés, nyilvánosak lesznek a kórházi fertőzések adatai. Idén is segít a Magyarok Kenyere program, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Rendkívüli ülést tart az országgyűlés. Az összehívást ezúttal is Ruf Bálint miniszter kezdeményezte mára és holnapra. Szó lesz a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről, a közösségi közlekedés versenyképességének javításáról, valamint a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról. Napirendre kerülhet az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló javaslat is. Nyilvánossá válnak a kórházi fertőzések adatai. Hegedű Zsolt miniszter bejelentése szerint szeptembertől bárki megismerheti ezeket. A rendszer a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ módszertana alapján valós számokra épül. Az információk értelmezését kiegészítő mutatók segítik. A cél a betegbiztonság javítása és az egészségügy átláthatóságának erősítése. Volt dolguk a balatoni vízirendőröknek. Idén már 133 ember életét mentették meg. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság közlése szerint a szezonban eddig 76 esetben riasztották a hatóságot. A Balatonon 5 rendőrös és a vízimentő szervezetek közösen vigyáznak a fürdőzők biztonságára. Már gyűjtik a búzát a Magyarok Kenyere programban. A Kárpát-medence csak nem 300 pontján várják a gazdák felajánlásait. Tavaly csak nem 1200 tonna búza jött össze, amelyet rászorulók támogatására fordítottak, mondta rádiónknak Horváth Vivien, a program vezetője.
2: A Magyarok Kenyere már nem csupán egy segítségnyújtó és karitatív program, hanem az összefogás szimbólumává is vált. A fő tevékenységét még mindig a búza adományok gyűjtése jelenti. Nagyon sok gazdálkodó betakarítási időszak végén felajánlja a terményének egy részét.
1: Lando Norris nyerte a 41. Forma 1-es magyar nagydíjat a Hungaroringen. A McLaren brit versenyzője a pole pozícióból rajtolva idei első pályafutása 12. futam győzelmét aratta, és sorozatban másodszor győzött Mogyoródon. A második helyen a címvédő Max Verstappen végzett, míg a harmadik Andrea Kimi Antonelli lett. A nap első felében még lehetnek felhősebb időszakok, utána naposabb idő várható. A térségünk egyes részein kis eséllyel némi eső még előfordulhat. A szelet élénk lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 fok körül valószínű. Holnap napos gomoly felhős időben lesz részünk, számottevő csapadék már nem érkezik. 26-33 fok közötti értékekre van kilátás országszerte. Szerdán kezdődik a nyár második erőteljesebb hőhulláma.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: A Best FM minden pillanatban velük vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Megkezdődött a búzaadományok gyűjtése. Rekordlétszám az Egri Egyetemen. Tárlatvezetéssel zárul a nyitott műterem. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Megkezdődött a búzaadományok gyűjtése a Magyarok Kenyere programban. Szerte a Kárpát-medencében 300 gyűjtőponton várják a felajánlásokat, mondta rádiónknak a Magyarok Kenyere program vezetője. Horváth Vivien azt is elmondta, tavaly közel 1200 tonna búza gyűlt össze a rászorulóknak.
2: A Magyarok Kenyere már nem csupán egy segítségnyújtó és karitatív program, hanem az összefogás szimbólumává is vált. A fő tevékenységét még mindig a búzaadományok gyűjtése jelenti. Nagyon sok gazdálkodó betakarítási időszak végén felajánlja a terményének egy részét nemes célra. Mi ezeket összegyűjtjük, a malmok segítségével liszté őrüljük, és ezeket a liszteket juttatjuk el egészen év végéig rászorulóknak, szociális intézmények részére, gyermekotthonokba, idős otthonokba, illetve közvetlen családokhoz is kerül.
1: A Kárpát-medencei búza összeöntés ünnepét idén Martonvásáron tartják, augusztus 5-én. Rekordlétszámban kezdhetik meg tanulmányaikat szeptemberben az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem új hallgatói. Az egyetem arról számolt be, hogy az idei általános felvételi eljárásban 3180-an nyertek felvételt. A közös kántorképzéssel együtt pedig összesen 3188-an kezdhetik meg tanulmányaikat. Nappali tagozatra csaknem 10%-kal többen jutottak be, mint tavaly. A felvettek 80%-a pedig állami ösztöndíjas képzésen tanul majd. A legtöbben idén is a pedagógus képzést választották, de sok új hallgató érkezik a gazdasági, informatikai, sport és művészeti képzésekre is. A bölcsészettudományi területen a pszichológia szak bizonyult a legnépszerűbbnek. Finisszázzsal zárul holnap F. Balogh Erzsébet nyitott műterem című kiállítása a Dobó 28-ban. Hívták fel a figyelmet a város közösségi oldalán. A Gárdonyi Géza díjas festőművész egy hónapon át nem csak alkotásait mutatta be, hanem a látogatók az alkotói folyamatba is betekinthettek, és személyesen is találkozhattak vele. A Dobó 28 a nyár folyamán ismét kortárs művészeti térré alakult. A záróprogram holnap délután tárlatvezetéssel várja az érdeklődőket, a kiállítás pedig július 31-éig péntekig látogatható. Évek óta a legtöbb hallgató került be idén a felsőoktatásba. Több mint 101 ezeren kezdhetik meg egyetemi főiskolai tanulmányaikat szeptembertől. A legnépszerűbbek a gazdasági, műszaki és pedagógus képzések voltak, mondta rádiónknak Vanó Renáta, az Oktatási Hivatal felsőoktatásért felelős elnök helyettese.
3: 10 hallgatóból majdnem minden 8. hallgató magyar állami ösztöndíjas finanszírozási formában tanulhat, gyakorlatilag minden 7. hallgatónk alapképzésre nyert felvételt. Természetesen mesterképzésre is nagyon-nagyon szép számmal, és osztatlan, tehát hosszú 5-6 éves képzésre is nagyon szép számmal kerültek be jelentkezők.
1: Azoknak is van még lehetősége, akiknek most nem sikerült bejutni a felsőoktatásba. A pótfelvételi eljárás július 30-án indul. Kreatív vállalkozások és alkotók jelentkezését várják az első Design Eger program sorozatra. A Heves Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara honlapján számolt be róla, hogy a rendezvényt október 8-a és 18-a között tartják. Kézművesek, tervezők, fotósok, filmesek, gasztronómiai és szépségipari vállalkozások, valamint kulturális, oktatási és civil szervezetek is csatlakozhatnak. Műhely bemutatóval, kiállítással, előadással, foglalkozással vagy üzemlátogatással is lehet jelentkezni. A rendezvénysorozat lehetőséget ad a Heves megyei alkotóknak és vállalkozásoknak, hogy bemutassák munkájukat és új érdeklődőket érjenek el. Jelentkezni online lehet augusztus 31-ig. Szeptember végéig el kell költöztetni a Mátrajai Vad és Exotikus Állatmentő Alapítvány állatait jelenlegi helyükről. A heol.hu megtudta, egy jegyzői határozat miatt 10 kecskének, 4 lónak, egy szamárnak és több kisebb állatnak kell új otthont kialakítani. Az alapítványnak már van egy nagyobb területe, ott azonban még nincs kerítés, villanypásztor, karám és megfelelő épület. Ezeket a költözés előtt kell kiépíteni, ezért az állatmentők segítséget kérnek a munkálatokhoz. Az alapítvány tavaly is nehéz helyzetbe került. Gyöngyös-oroszi menhelyükön tűz volt, amelyben állatok is elpusztultak, valamint takarmányok és eszközök semmisültek meg. A pótvizsgára készülő és tanulási nehézségekkel küzdő gyermekeket segíti új programjával a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat. A felkészítő foglalkozásokat a legszegényebb településeken működő jelenlétpontokon tartják. A cél, hogy minél kevesebben morsolódjanak le az iskolából, mondta el rádiónknak Romhányi Tamás, a szervezet kommunikációs vezetője.
4: Egy hónappal az augusztusi pótvizsgák előtt, ugye a legnehezebb helyzetbe került gyerekek, akiknek az évismétlés veszélye fenyeget, nekik segítenek a kollégáink, hogy ne maradjanak le a kortársaiktól, ne bukjanak ki az iskolákból. Pici településekről beszélünk, 500-700 lakos, egy pici iskola működik jellemzően ezeken a településeken, vagy tagiskola. Személyes odafigyelés jelenti a legnagyobb segítséget, a kollégáink velük töltik a délutánjaikat ilyenkor, és minden segítséget megadnak ahhoz, hogy erősödjön az önbizalmuk, magabiztosabbak legyenek, és amit tudnak, azt el is tudják majd mondani.
1: Kihelyezett tanszéket hozott létre a Debreceni Egyetem és a Bükki Nemzeti Park igazgatóság. A heol.hu szerint a hallgatók így közvetlenül a Nemzeti Park szakembereitől szerezhetnek gyakorlati tapasztalatot. Bekapcsolódhatnak terepi munkákba, kutatásokba és természetvédelmi megfigyelésekbe is. A képzésben többek között az erdőgazdálkodással, a vadgazdálkodással, az ökoturizmussal és a nagyragadozók visszatérésével foglalkoznak. Kiemelt téma lesz az is, hogyan lehet az erdőket felkészíteni a klímaváltozás hatásaira. A két intézmény együttműködése csaknem 50 éves múltra tekint vissza. A Debreceni Egyetem hallgatói eddig is rendszeresen végeztek terepgyakorlatot a Bükkben. Az új tanszék ezt az együttműködést teszi szorosabbá. Csökkentheti a demencia kockázatát a mediterrán étrend. Egy friss kutatás szerint ebben fontos szerepük lehet a növényi eredetű élelmiszerekben található polifenoloknak. Fekete Mónika, a Semmelweis Egyetem kutatásvezetője rádiónknak elmondta, ezek az anyagok egyebek mellett az olívaolajban, a bogyós gyümölcsökben, a kakaóban és a kávéban is megtalálhatók.
5: A kutatás arra világít rá, hogy a növényi polifenolók, amelyeket a növények saját maguknak termelnek meg azért, hogy védjék saját magukat a korokozóktól, a káros behatásoktól, akár az UV-sugártól, vagy a környező szennyező anyagoktól, és hogyha ezt ember minél nagyobb mennyiségben fogyasztja, akkor képes ez a bioaktív kis vegyület a mikrobiomunkkal kapcsolatba lépni, jótékonyan befolyásolni a jótékony bélbaktériumok számát,
1: Az eredményeket egy rangos táplálkozástudományi szaklap a címlapján ismertette. Megkezdték az egri érsekkert dísztavának karbantartását, jelezték a város közösségi oldalán. A városgondozás munkatársai a napokban a tóban elszaporodott sásféléket ritkítják. Erre azért van szükség, mert a túl sok növény hosszabb távon csökkentheti a víz oxigén tartalmát, gyorsíthatja az iszap felhalmozódását és felboríthatja a tó természetes egyensúlyát. A növényzet ritkítása rendszeresen elvégzendő fenntartási feladat, amellyel a dísztó és az ott élő állatok, növények megfelelő állapotát is igyekeznek megőrizni. Mátyás király kora kerül a középpontba az idei Aprót Fesztiválon az Egri Várban, írja a heol.hu. A háromnapos rendezvényt augusztus 7-e és 9-e között tartják. Hagyományőrzők és történelmi újrajátszók mutatják be a reneszánsz Magyarország viseleteit, fegyvereit és mindennapjait. A látogatókat lámpás tárlatvezetések, fegyverbemutatók, történelmi játékok és kézműves foglalkozások is várják. A gyerekek különböző állomásokon teljesíthetnek feladatokat. Az Aprót Fesztivált a korábbi Végvári Vigasságok utódjaként második alkalommal rendezik meg ebben a formában. Igazi nyári idő vár ránk. A különböző meteorológiai előrejelzések alapján a hét elején egy gyenge fronthatás még okozhat néhol futózáporokat, de ezt követően ismét a napsütés kerül túlsúlyba. A nappali csúcshőmérséklet többnyire 28 és 31 fok között alakulhat. A hajnali órák kellemesek lesznek 15-18 fok közötti minimumokkal. A légmozgás általában mérsékelt marad.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Jó reggelt, jó hetet kívánok! Július 27-e van, hétfő, az év 208. napja, Liliánák és az Olgák névnapja. Sok boldogságot kívánok az ünnepelteknek, és ünnepeljük őket együtt. 06 20 55 55 155, 6 óra múlt 10 perccel. Maxim Levente vagyok, Justin Timberlake kezd, Nagy Ricsi folytatja, és jön Will Smith is mindjárt.
0: Best

0: Best FM, a legjobb zenék, jó reggelt, jó hetet kívánok, július 27-e van, és a mostani hétvégén is elmaradt a Balaton átúszás, melynek tervezett új időpontja augusztus 1 szombat, a víz után pedig 4 kerékre pattanunk, egészen kis kerekekre, de gyorsan lehet suhanni rajtuk. Gördeszka a fókuszban, Skaterboy címmel, Avril Lavigne dala folytatja a hétfő reggelt. Ha a dugó baleset van, várom az infót 0620 55 55 155-ös számunkra.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

Ezt a FM, a legjobb zenék, még egy-két viszonylag enyhe nap, aztán a hét közepétől jön újból a hőség, a kánikula. Hogy pontosan milyen időre készülhetünk ma és a következő napokban, kiderül a hírek végén. Azután az ATB Let You Go című dalával megy tovább a hétfő reggel.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Sláger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Megkezdődött a búzaadományok gyűjtése. Rekordlétszám az EGRI Egyetemen. Tárlatvezetéssel zárul a nyitott műterem. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Megkezdődött a búzaadományok gyűjtése a Magyarok Kenyere programban. Szerte a Kárpát-medencében 300 gyűjtőponton várják a felajánlásokat, mondta rádiónknak a Magyarok Kenyere program vezetője. Horváth Vivien azt is elmondta, tavaly közel 1200 tonna búza gyűlt össze a rászorulóknak.
2: A Magyarok Kenyere már nem csupán egy segítségnyújtó és karitatív program, hanem az összefogás szimbólumává is vált. A fő tevékenységét még mindig a búzaadományok gyűjtése jelenti. Nagyon sok gazdálkodó betakarítási időszak végén felajánlja a terményének egy részét nemes célra. Mi ezeket összegyűjtjük, a malmok segítségével liszté őrüljük, és ezeket a liszteket juttatjuk el egészen év végéig rászorulóknak, szociális intézmények részére, gyermekotthonokba, idős otthonokba, illetve közvetlen családokhoz is kerül.
1: A Kárpát-medencei búza összeöntés ünnepét idén Martonvásáron tartják, augusztus 5-én. Rekordlétszámban kezdhetik meg tanulmányaikat szeptemberben az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem új hallgatói. Az egyetem arról számolt be, hogy az idei általános felvételi eljárásban 3180-an nyertek felvételt. A közös kántorképzéssel együtt pedig összesen 3188-an kezdhetik meg tanulmányaikat. Nappali tagozatra csaknem 10%-kal többen jutottak be, mint tavaly. A felvettek 80%-a pedig állami ösztöndíjas képzésen tanul majd. A legtöbben idén is a pedagógus képzést választották, de sok új hallgató érkezik a gazdasági, informatikai, sport és művészeti képzésekre is. A bölcsészettudományi területen a pszichológia szak bizonyult a legnépszerűbbnek. Finisszázzsal zárul holnap F. Balogh Erzsébet nyitott műterem című kiállítása a Dobó 28-ban. Hívták fel a figyelmet a város közösségi oldalán. A Gárdonyi Géza díjas festőművész egy hónapon át nem csak alkotásait mutatta be, hanem a látogatók az alkotói folyamatba is betekinthettek, és személyesen is találkozhattak vele. A Dobó 28 a nyár folyamán ismét kortárs művészeti térré alakult. A záróprogram holnap délután tárlatvezetéssel várja az érdeklődőket, a kiállítás pedig július 31-éig péntekig látogatható. Igazi nyári idő vár ránk. A különböző meteorológiai előrejelzések alapján a hét elején egy gyenge fronthatás még okozhat néhol futózáporokat, de ezt követően ismét a napsütés kerül túlsúlyba. A nappali csúcshőmérséklet többnyire 28 és 31 fok között alakulhat. A hajnali órák kellemesek lesznek 15-18 fok közötti minimumokkal. A légmozgás általában mérsékelt marad.
0: Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM a legjobb zenék. Alapvetően napsütéses idővel indul a hét, de erős lesz a szél, és egy-két zápor, zivatar, akár hevesebb vihar sem kizárt. 27-33 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap is napos, gomoly felhős időnk lesz, kevesebb eséllyel eshet. 26-33, és napról napra melegszik az idő. Szerdán már 29-35 fokot mérhetünk majd. Jön egy újabb a 90-es és 2000-es évekből, Krisztina Aguiléráéktól, Car Wash. Jó reggelt!
1: Best FM, a legjobb zenék. This is...

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már is hetet üt az óra. Jó reggelt, július 27-én. Jönnek a friss hírek, aztán engedélyt kér szórakoztatásra. Robbie Williams.

0: Ez lesz a Let Me Entertain You, és jönnek magyar előadók is, köztük a New Level Empire.
1: Áthajózhatnánk, gyere áthajózhatnánk, a Balaton minden, a Balaton minden pontján.
0: Hívható SMS Viber 0620-5555-155. Jó reggelt!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
3: 100,7 Best FM.
2: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Veszélyes trend a közösségi médiában. Életet menthet a véradás. Zajlanak az útfelújítási munkák. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 27-e van, hétfő. Veszélyes trend terjed a közösségi médiában. Erre hívta fel a figyelmet rádiónkban a Magyar Dermatológiai Társulat elnöke. Holló Péter elmondta, úgynevezett naptetoválásokat készítenek. Ez azonban nagyon káros a bőrnek.
2: Az idei nyárnak egy, mondhatjuk úgy, hogy sláger TikTok kihívása a naptetoválás készítése, aminek a lényege az lenne, hogy a bőrét lefedve egy fényvédőkrémmel valami alakzatot odarajzolva, körülötte a bőrt jól leégessék a nappal, és hát sajnos ezt nagyon-nagyon sokan látták és csinálják, ezt halljuk a betegektől, mindenkinek fölhívnám a figyelmét arra, hogy ne álljon be ebbe a sorba, és ne csináltasson magának naptetoválást. Ez káros a bőrére, és nagyon-nagyon megemeli a bőrrák rizikóját a későbbiekben.
1: A következő napokban különösen fontos vért adni. A nyári szabadságok miatt országszerte kevesebben jelentkeznek, ezért az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt is a véradók segítségét kéri. A vér mesterségesen nem állítható elő, egyetlen véradás pedig akár három ember gyógyulását is segítheti. Kedden a Komlői Művelődési Házban várják a véradókat. Szerdán az Egri Civil Közösségek Házában és a Gyöngyös Halászi Művelődési Házban nyújthatjuk a karunkat. Vért minden egészséges 18 és 65 év közötti, legalább 50 kg-os felnőtt adhat, akinél nincs kizáró ok. A héten is több helyen kell forgalomkorlátozásokra készülni Egerben a 25-ös főút felújítása miatt. Ma és holnap a Tesco-Obi csomópontban aszfaltoznak, ezért mind a két napon reggel 7 és 10 óra között lezárják a keresztirányú forgalmat. Szerdán a Kővágótéri csomópontban, csütörtökön pedig a Cifrakapu utca és a Kővágótér között folytatódnak a munkák, ezért ott is korlátozások várhatók. Lajosvárosban több szakaszon terelések mellett dolgoznak, a 25-ös főút jelzőlámpái pedig továbbra is villogó sárga üzemmódban működnek. Több buszmegálló ideiglenesen lezárva vagy áthelyezve üzemel. A Noszvay és Egerszalók felé közlekedőknek viszont jó hír, hogy ezeken a szakaszokon már csak kisebb korlátozások maradtak. Változékonyan indulhat a hét környékünkön, de a nyárias idő továbbra is kitart. A meteorológiai modellek szerint a hét elején még előfordulhat egy-egy helyi zápor vagy zivatar, ugyanakkor hosszabb napos időszakokra is számítani lehet. A nappali hőmérséklet jellemzően 28-30 fok között alakulhat, a hét második felében pedig tovább melegszik majd a levegő. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, jó reggelt, jó hetet kívánok! Július 27. napja egyébként az évből, ez már a 208. Sok boldogságot a névnapos Liliánáknak, Olgáknak és Isten éltesse a szülinaposokat is. Ha a névnapos szülinapos köszöntő vagy közlekedési infó van, jöhet a 0620 55 55 155-re, és jönnek a legjobb zenék is. Nem sokára Texas-tól zenél a Rasmus, de csak Mark Ronson és Amy Winehouse kettőse után.
0: Best

0: Ébreszt FM a legjobb zenék. Jó reggelt, július 27-én hétfőn. Ma van a balatoni halak napja. Apropó Balaton, jó pihenést a héten szabadságukat töltőknek. Egy fokkal jobb időt fogtak ki, mint a múlt heti turnus. Lehet már strandolni a hét közepétől, aztán meg szinte kötelező jelleggel a kánikulát szerintem vízparton a legkönnyebb elviselni. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei közül pedig jön egy újabb, The Rasmus in the Shadow.
1: Best FM, a legjobb zenét.

0: West FM a legjobb zenék, rögtön 7:30, a legfrissebb hírek vannak soron, aztán a Nightcrawlers dala a Push the Feeling-on. Ha közben dugó baleset van, már is a hét első reggelén várom az infót 0620 55 55 155.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék. Come on, yeah.

0: Sláger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Kedvencünk a görög dinnye. Folytatódtak a városszépítő munkák Egerben. Drogkereskedők lakat alatt. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 27-e van, hétfő. Idén is a görög dinnye az egyik legkedveltebb nyári gyümölcsünk. Évente 10-12 kilónyit is megeszünk belőle fejenként. Rádiónkban korábban a dinnyevásárláshoz Ejtman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke adott néhány tanácsot.
2: Érdemes megnézni például a dinnye kocsányát, azaz a szárát. Ez minél szárazabb, annál inkább érettebb a dinnye. De a terízöld dinnyét, hogyha megvizsgáljuk, van egy sárga része, minél élénkebb színű a sárga rész, annál inkább érettebb a dinnye. Fontos ellenőrizni a termékmenet elhelyezett tájékoztatást is. Intőjellel például a termék eredete nem egyértelmű, a kihelyezett tájékoztatás hiányos, hogyha az árus egyáltalán nem tud a termék származására vonatkozó információt adni, ezekben az esetekben nyugodtan hagyjuk ott az árusítóját, és inkább máshol vásároljuk.
1: Több helyszínen is folytatódtak a városszépítő munkák Egerben, tudatta a város. A Városgondozás Eger Kft. Munkatársai a Reményik Zsigmond utcában és a környező lakótelepen sövényeket vágtak vissza és rendezték a zöld felületeket. A Petőfi téren lefestették a padokat, az Eszterházi téren pedig felújították a szórófejes öntözőrendszert. A városgondozó cég jelezte, hogy a zöld felületek ápolása a következő hetekben is folytatódik, ezért a város több pontján lehet számítani hasonló fenntartási munkákra. Három feltételezett kábítószer kereskedőt fogtak el a rendőrök Egerben, írja a heol.hu. Az egri rendőrkapitányság nyomozói egy 29 éves káli férfit, egy 48 éves hevesi férfit és egy 30 éves egri nőt vettek őrizetbe. Az akció során kábítószergyanús anyagokat és közel 5 millió forint készpénzt is lefoglaltak. A rendőrség kábítószerkereskedelem büntette miatt kezdeményezte a három gyanúsított letartóztatását. Újra megnyitották a sástói kilátót a látogatók előtt, számoltak be Gyöngyösváros weboldalán. A létesítményt korábban biztonsági okokból zárták le, mert további szakértői vizsgálatokra volt szükség. Az elvégzett feltárási munkák során megvizsgálták a kilátó szerkezetét. A szakvélemény szerint a feltárt hibák nem akadályozzák a biztonságos használatot. Változékonyan indulhat a hét környékünkön, de a nyárias idő továbbra is kitart. A meteorológiai modellek szerint a hét elején még előfordulhat egy-egy helyi zápor vagy zivatar, ugyanakkor hosszabb napos időszakokra is számítani lehet. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A nappali hőmérséklet jellemzően 28-30 fok között alakulhat, a hét második felében pedig tovább melegszik majd a levegő.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelése.

0: Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok július 27-én hétfőn. Sok boldogságot az Olgáknak és a Liliánáknak, na és a szülinaposoknak is. 178 éve 1848-ban ezen a napon született Eötvös Loránd, világhírű fizikus, geofizikus, a torziós inga feltalálója, miniszter. 1962-ben a mai napon született Karl Müller, amerikai rockzenész, basszusgitáros, a Soul Asylum alapító tagja. 1979-ben ezen a napon az AC/DC megjelentette Highway to Hell című 5. nagylemezét, egyben az utolsót, amit még a nem sokkal később tragikusan fiatalon elhunyt Bon Scott énekessel készített el a legendás csapat. ...1983-ban ezen a napon Madonna piacra dobta önmagáról elnevezett debütáló nagylemezét, rajta olyan világslágerekkel, mint a Lucky Star vagy a Borderline. ...1986-ban ezen a napon koncertezett Budapesten a Queen. ...1987. július 27 megjelent Rick Astley bemutatkozó kislemeze Never Gonna Give You Up címmel. Sok boldogságot az ünnepelteknek, 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber számunk.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Hideg fronttal indul a hét, záporok, zivatarok jöhetnek, közben fázni nem fogunk, 30 fok körül alakul délután a maximum. Részletek mindjárt a hírek végén, 8 után pedig hozom majd a Faithless-t. És itt lesz Rúzsa Magdi is. Megy

0: hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jó reggelt, jó hetet kívánok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Megkezdődött a búzaadományok gyűjtése. Rekord létszám az EGRI Egyetemen. Tárlatvezetéssel zárul a nyitott műterem. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Megkezdődött a búzaadományok gyűjtése a Magyarok Kenyere programban. Szerte a Kárpát-medencében 300 gyűjtőponton várják a felajánlásokat, mondta rádiónknak a Magyarok Kenyere program vezetője. Horváth Vivien azt is elmondta, tavaly közel 1200 tonna búza gyűlt össze a rászorulóknak.
2: A Magyarok Kenyere már nem csupán egy segítségnyújtó és karitatív program, hanem az összefogás szimbólumává is vált. A fő tevékenységét még mindig a búzaadományok gyűjtése jelenti. Nagyon sok gazdálkodó a betakarítási időszak végén felajánlja a terményének egy részét nemes célra. Mi ezeket összegyűjtjük, a malmok segítségével liszté őrüljük, és ezeket a liszteket juttatjuk el egészen év végéig rászorulóknak, szociális intézmények részére, gyermekotthonokba, idős otthonokba, illetve közvetlen családokhoz is kerül.
1: A Kárpát-medencei búza összeöntés ünnepét idén Martonvásáron tartják, augusztus 5-én. Rekord létszámban kezdhetik meg tanulmányaikat szeptemberben az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem új hallgatói. Az egyetem arról számolt be, hogy az idei általános felvételi eljárásban 3180-an nyertek felvételt. A közös kántorképzéssel együtt pedig összesen 3188-an kezdhetik meg tanulmányaikat. Nappali tagozatra csaknem 10%-kal többen jutottak be, mint tavaly. A felvettek 80%-a pedig állami ösztöndíjas képzésen tanul majd. A legtöbben idén is a pedagógus képzést választották, de sok új hallgató érkezik a gazdasági, informatikai, sport és művészeti képzésekre is. A bölcsészettudományi területen a pszichológia szak bizonyult a legnépszerűbbnek. Finisszázzsal zárul holnap F. Balog Erzsébet nyitott műterem című kiállítása a Dobó 28-ban. Hívták fel a figyelmet a város közösségi oldalán. A Gárdonyi Géza díjas festőművész egy hónapon át nem csak alkotásait mutatta be, hanem a látogatók az alkotói folyamatba is betekinthettek, és személyesen is találkozhattak vele. A Dobó 28 a nyár folyamán ismét kortárs művészeti térré alakult. A záróprogram holnap délután tárlatvezetéssel várja az érdeklődőket, a kiállítás pedig július 31-éig péntekig látogatható. Igazi nyári idő vár ránk. A különböző meteorológiai előrejelzések alapján a hét elején egy gyenge fronthatás még okozhat néhol futózáporokat, de ezt követően ismét a napsütés kerül túlsúlyba. A nappali csúcshőmérséklet többnyire 28 és 31 fok között alakulhat. A hajnali órák kellemesek lesznek 15-18 fok közötti minimumokkal. A légmozgás általában mérsékelt marad.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Jó reggelt, itt az új nap, itt az új hét, próbáljuk meg újból. Try Again címmel Alaya dala indítja az órát. Persze, aki az M3-ason tart Budapest felé, Aszódnál már is akadályba ütközik. Baleset miatt ugyanis 3-4 kilométeres a torlódás. Köszi Istvánnak, aki megírta ezt a 0620 55 55 155-re. 4 perc elmúlt 8, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM, a legjobb zenék.
4: Out of the door.

Best FM-ben a legjobb zenék, kicsit távoli még a karácsony, de ha Mariah Carey-ről van szó, nem is annyira. Szerinte soha nem lehet elég korán elkezdeni a karácsonyi készülődést. Az énekesnő állítólag visszahozza ünnepi koncertjeit Európába, Angliába, ezen belül is Londonba, az O2 arénába. Bár hivatalosan még nem jelentette be, a brit sajtó már késztényként kezeli, ha az előkészületeket. Ha a turnéval kapcsolatos hírek beigazolódnak, az európai közönség ismét élőben hallhatja Mariah olyan legendás karácsonyi dalait, mint az All I Want for Christmas is You, amihez valóban korán van még egy kicsit, így július 27-én viszont érkezzen most akkor egy másik dala, méghozzá a Busta Rhymes-zal közös I Know What You Want a Besten. Jó reggelt, jó hetet, egy perccel, lassan kettővel múlt, 8:45. Ha dugó baleset van, várom az infót a 0620 55 55 155-re.

Rest FM a legjobb zenék. Július 27-e hétfővel elindult az újabb hét, és hidegfrontot hoz a hét eleje. Ami nem is annyira hideg, hiszen 30 fok körül lesz majd délután a maximum. A hidegfront abban mutatkozik meg, hogy felhősebb az ég, szélre, esőre, záporokra, zivatarokra kell készülni. Részletek a hírek végén az időjárás jelentésben rögtön 8:30. Jó reggelt, George Michael és a Fast Love pedig már bekészítve.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Veszélyes trend a közösségi médiában. Életet menthet a véradás. Zajlanak az útfelújítási munkák. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 27-e van, hétfő. Veszélyes trend terjed a közösségi médiában. Erre hívta fel a figyelmet rádiónkban a Magyar Dermatológiai Társulat elnöke. Holló Péter elmondta, úgynevezett naptetoválásokat készítenek. Ez azonban nagyon káros a bőrnek.
2: Az idei nyárnak egy, mondhatjuk úgy, hogy sláger TikTok kihívása a naptetoválás készítése, aminek a lényege az lenne, hogy a bőrét lefedve egy fényvédőkrémmel valami alakzatot odarajzolva, körülötte a bőrt jól leégessék a nappal, és hát sajnos ezt nagyon-nagyon sokan látták és csinálják, ezt halljuk a betegektől, mindenkinek fölhívnám a figyelmét arra, hogy ne álljon be ebbe a sorba, és ne csináltasson magának naptetoválást. Ez káros a bőrére, és nagyon-nagyon megemeli a bőrrák rizikóját a későbbiekben.
1: A következő napokban különösen fontos vért adni. A nyári szabadságok miatt országszerte kevesebben jelentkeznek, ezért az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt is a véradók segítségét kéri. A vér mesterségesen nem állítható elő, egyetlen véradás pedig akár három ember gyógyulását is segítheti. Kedden a Komlői Művelődési Házban várják a véradókat. Szerdán az Egri Civil Közösségek Házában és a Gyöngyös Halászi Művelődési Házban nyújthatjuk a karunkat. Vért minden egészséges 18 és 65 év közötti legalább 50 kg-os felnőtt adhat, akinél nincs kizáró ok. A héten is több helyen kell forgalomkorlátozásokra készülni Egerben a 25-ös főút felújítása miatt. Ma és holnap a Tesco-Obi csomópontban aszfaltoznak, ezért mind a két napon reggel 7 és 10 óra között lezárják a keresztirányú forgalmat. Szerdán a Kővágó téri csomópontban, csütörtökön pedig a Cifrakapu utca és a Kővágó tér között folytatódnak a munkák, ezért ott is korlátozások várhatók. Lajosvárosban több szakaszon terelések mellett dolgoznak, a 25-ös főút jelzőlámpái pedig továbbra is villogó sárga üzemmódban működnek. Több buszmegálló ideiglenesen lezárva vagy áthelyezve üzemel. A Noszvai és Egerszalók felé közlekedőknek viszont jó hír, hogy ezeken a szakaszokon már csak kisebb korlátozások maradtak. Változékonyan indulhat a hét környékünkön, de a nyárias idő továbbra is kitart. A meteorológiai modellek szerint a hét elején még előfordulhat egy-egy helyi zápor vagy zivatar, ugyanakkor hosszabb napos időszakokra is számítani lehet. A nappali hőmérséklet jellemzően 28-30 fok között alakulhat, a hét második felében pedig tovább melegszik majd a levegő. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM a legjobb zenék. Hidegfronttal indul a hét. A napos időszakok mellett lehetnek záporok, zivatarok is, közben fázni azért nem fogunk, 30 fok körül lesz a maximum. Erős szélre kell készülni a zivatarok környezetében. Holnap napos gomoly felhős idő lesz, esni nem fog, 26-33 fok között alakul a hőmérséklet. Szerdán pedig kezdődik a nyár második erőteljesebb hőhulláma, felhő is alig lesz az égen. Aznap már 29-35 fok között lesz a maximum, csütörtökön 32-37, és egyre melegebbek lesznek az éjszakák is. All for one, I swear, egy kis multidézés. Irány a 90-es évek az amerikai R&B csapattal, itt a Besten.
1: Best FM, Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Sláger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Kedvencünk a görög dinnye. Folytatódtak a városszépítő munkák Egerben. Drogkereskedők lakat alatt. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 27-e van, hétfő. Idén is a görögdinnye az egyik legkedveltebb nyári gyümölcsünk. Évente 10-12 kilónyit is megeszünk belőle fejenként. Rádiónkban korábban a dinnyevásárláshoz Ejtman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke adott néhány tanácsot.
2: Érdemes megnézni például a dinnye kocsányát, azaz a szárát. Ez minél szárazabb, annál inkább érettebb a dinnye. De a terízöld dinnyét, hogyha megvizsgáljuk, van egy sárga része, minél élénkebb színű a sárga rész, annál inkább érettebb a dinnye. Fontos ellenőrizni a termékmenet elhelyezett tájékoztatást is. Intőjellel például a termék eredete nem egyértelmű, a kihelyezett tájékoztatás hiányos, hogyha az árus egyáltalán nem tud a termék származására vonatkozó információt adni, ezekben az esetekben nyugodtan hagyjuk ott az árusítóját, és inkább máshol vásároljuk.
1: Több helyszínen is folytatódtak a városszépítő munkák Egerben, tudatta a város. A Városgondozás Eger Kft. Munkatársai a Reményik Zsigmond utcában és a környező lakótelepen sövényeket vágtak vissza és rendezték a zöld felületeket. A Petőfi téren lefestették a padokat, az Eszterházi téren pedig felújították a szórófejes öntözőrendszert. A városgondozó cég jelezte, hogy a zöld felületek ápolása a következő hetekben is folytatódik, ezért a város több pontján lehet számítani hasonló fenntartási munkákra. Három feltételezett kábítószer kereskedőt fogtak el a rendőrök Egerben, írja a heol.hu. Az egri rendőrkapitányság nyomozói egy 29 éves káli férfit, egy 48 éves hevesi férfit és egy 30 éves egri nőt vettek őrizetbe. Az akció során kábítószergyanús anyagokat és közel 5 millió forint készpénzt is lefoglaltak. A rendőrség kábítószerkereskedelem büntette miatt kezdeményezte a három gyanúsított letartóztatását. Újra megnyitották a sástói kilátót a látogatók előtt, számoltak be Gyöngyösváros weboldalán. A létesítményt korábban biztonsági okokból zárták le, mert további szakértői vizsgálatokra volt szükség. Az elvégzett feltárási munkák során megvizsgálták a kilátó szerkezetét. A szakvélemény szerint a feltárt hibák nem akadályozzák a biztonságos használatot. Változékonyan indulhat a hét környékünkön, de a nyárias idő továbbra is kitart. A meteorológiai modellek szerint a hét elején még előfordulhat egy-egy helyi zápor vagy zivatar, ugyanakkor hosszabb napos időszakokra is számítani lehet. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A nappali hőmérséklet jellemzően 28-30 fok között alakulhat, a hét második felében pedig tovább melegszik majd a levegő.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: És aki még mindig nem unja, továbbra is a hőmérséklet a fókuszban, de már zenében Sompoltól Temperature, és nem csak a hőmérséklet fokozódik a hét előre haladtával, hanem ebben az órában a hangulat is olyan előadóknak köszönhetően, mint Carlos Santana, Simply Red, Shanice, Neo, vagy épp 50 Cent. 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber, 4 perccel múlt 9, jó reggelt, Max M. Levente vagyok.

0: nem.
1: Best FM, a legjobb zenék, hogy mi a közös az amerikai énekesnőben, Shanice-ben és a brit világsztárban, Stingben, hát a szaxofonosuk. Az a Brentford Marsalis, aki egyébként elismert jazz zenész, és mind az Englishman in New York szaxofon szólóját, illetve a most érkező I Love Your Smile szóló részét is jegyzi. 1991 az évszám, ha a Billboard Hot 100 második helyezettjét halljuk abból az évben.

0: Ezt a filmben a legjobb zenék. Futár Norbi írja, hogy óriási a dugó az M1-esen Budapest felé, Tatánál valaki árokba hajtott mentőhelikopter is érkezett. Köszönjük szépen, 0620 55 55 155, ide jött a Viber üzenet, de ezt a számot hívni is lehet, és hagyományos szöveges üzeneteket is lehet rá küldeni. 50 Cent és a Candy Shop folytatja a Best-en.
1: Best FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel és hidegfronttal indul a hét. Felhősebb nap elé nézünk, záporok, zivatarok, hevesebb viharok is lehetnek. A maximum közben délután 30 fok környékén alakul. Holnap még marad a napos gomoly felhős idő 31-nehány fokkal, szerdától pedig újból jön a hőkupola. Hurrá! Outkast, The Way You Move! Ezzel megyünk tovább a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Figyelem az M1-esen Budapest felé Tata térségében, ahol korábban egy autó árokba hajtott, a pályazárat feloldották, a külső sávon megindult a forgalom, jelenleg 3-4 kilométeres a torlódás. Jó utat, ha a dugó baleset van, a legfrissebb hírek alatt is várom az infót, 0620 55 55 155, nem annyira szereti, ha Bébinek hívják, a Madison Avenue. És biztosan jön majd 10 után Wolf Kati is. Itt a vége a hétfő reggelnek, de délelőtt is szólnak majd a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Péter legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Megkezdődött a búzaadományok gyűjtése. Rekord létszám az EGRI Egyetemen. Tárlatvezetéssel zárul a nyitott műterem. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Megkezdődött a búzaadományok gyűjtése a Magyarok Kenyere programban. Szerte a Kárpát-medencében 300 gyűjtőponton várják a felajánlásokat, mondta rádiónknak a Magyarok Kenyere program vezetője. Horváth Vivien azt is elmondta, tavaly közel 1200 tonna búza gyűlt össze a rászorulóknak.
2: A Magyarok Kenyere már nem csupán egy segítségnyújtó és karitatív program, hanem az összefogás szimbólumává is vált. A fő tevékenységét még mindig a búzaadományok gyűjtése jelenti. Nagyon sok gazdálkodó a betakarítási időszak végén felajánlja a terményének egy részét nemes célra. Mi ezeket összegyűjtjük, a malmok segítségével liszté őrüljük, és ezeket a liszteket juttatjuk el egészen év végéig rászorulóknak, szociális intézmények részére, gyermekotthonokba, idős otthonokba, illetve közvetlen családokhoz is kerül.
1: A Kárpát-medencei búza összeöntés ünnepét idén Martonvásáron tartják, augusztus 5-én. Rekord létszámban kezdhetik meg tanulmányaikat szeptemberben az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem új hallgatói. Az egyetem arról számolt be, hogy az idei általános felvételi eljárásban 3180-an nyertek felvételt, a közös kántorképzéssel együtt pedig összesen 3188-an kezdhetik meg tanulmányaikat. Nappali tagozatra csaknem 10%-kal többen jutottak be, mint tavaly. A felvettek 80%-a pedig állami ösztöndíjas képzésen tanul majd. A legtöbben idén is a pedagógus képzést választották, de sok új hallgató érkezik a gazdasági, informatikai, sport és művészeti képzésekre is. A bölcsészettudományi területen a pszichológia szak bizonyult a legnépszerűbbnek. Finisszázzsal zárul holnap F. Balog Erzsébet nyitott műterem című kiállítása a Dobó 28-ban. Hívták fel a figyelmet a város közösségi oldalán. A Gárdonyi Géza díjas festőművész egy hónapon át nem csak alkotásait mutatta be, hanem a látogatók az alkotói folyamatba is betekinthettek, és személyesen is találkozhattak vele. A Dobó 28 a nyár folyamán ismét kortárs művészeti térré alakult. A záróprogram holnap délután tárlatvezetéssel várja az érdeklődőket, a kiállítás pedig július 31-éig péntekig látogatható. Igazi nyári idő vár ránk. A különböző meteorológiai előrejelzések alapján a hét elején egy gyenge fronthatás még okozhat néhol futózáporokat, de ezt követően ismét a napsütés kerül túlsúlyba. A nappali csúcshőmérséklet többnyire 28 és 31 fok között alakulhat. A hajnali órák kellemesek lesznek 15-18 fok közötti minimumokkal. A légmozgás általában mérsékelt marad.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Köztük az igeosztó Black Eyed Peas, Don't Lie, Ne Hazudj, Britney Spears pedig vagy újból anya, vagy nagymama lesz, ez még kérdéses minden esetre. Terhességéről szóló pletykák láttak napvilágot, Sean Paul pedig még mindig oda van Sasáért. I'm Still in Love, 4 perc elmúlt 10, hello, jó munkát, jó utat, jó pihenést a szabadságulóknak. Max Levente vagyok, ez a
0: Best FM, a

Best FM a legjobb zenék. Egy történelmi rekord fültanúi lehetünk, ugyanis a Madison Avenue most érkező 1999-es slágere. A Don't Call Me Baby volt az első ausztrál dal, amely a Man at Work 83-as slágere a Down Under után, amely felért a brit slágerlista legtetejére.

0: FM, a legjobb zenék, friss közlekedési információk. Az M7-esen a Balaton irányába Székesfehérvár térségében kivágják a közlekedésre veszélyes fákat. A 62-es és 70-es kilométer között a leálló sávon dolgoznak, de néha lezárják a külső sávot is. Lassabb a pálya, kisebb torlódásra is készülni kell. Az M1-esen Budapest felé korábban Tata térségében egy autó árokba hajtott. A 77-es kilométernél a pályazárat feloldották, a külső sávon megindult a forgalom, de még mindig torlódás tapasztalható. A 7-es főúton Baracskán kigyulladt egy autó, a 37-es kilométernél lezárták a félútpályát. Jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót a 0620 55 55 155-re.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: a legjobb zenék. The Time Is Now, itt az idő címmel a Molokó slágere idézte meg a 90-es évek legvégét, a 2000-es évek elejét. Itt az idő, na de milyen a kérdés? Hát ha kinézünk az ablakon, egyből látjuk, hogy borúsabb, egy hideg fronthoz zápor, zivatart, akár hevesebb viharokat is okozhat. Fázni közben nem fogunk, 30 fok körül alakul a maximum. Holnap napos, gomoly felhős idő, már eső nélkül, aztán szerdától újból jön a hőség, 35 fok körüli és a fölötti maximumokkal. Most pedig Shakira folytatja, aki már több foci VB-n szerepelt, mint exe Gerard Piqué. Underneath Your Clothes a Besten.
1: Best FM.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Két évtized legjobb zenéi a délelőtt utolsó órájában is. A Back to Life után jött a Get a Life, a brit Soul to Soul második albumának első kislemeze. A lemez 90-ben jelent meg, és a címe is árulkodó, A New Decade, egy új évtized, ennek egyik első slágerét hozom majd. Sokunknak pedig a malév reklámzenéjeként maradt meg emlékezetünkben, aztán Rúzsa Magdi énekelt el Presser Gábor szerzeményét, szól majd a széldal.
2: Így aztán nem maradt más, csak ez a dal, a széldal.
1: Hívható SMS Viber 0620 55 55 155 rögtön 11 óra. A friss hírek jönnek, aztán újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
3: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: A ponthatárok után jöhet az albérletroham, kevesebb busz vár javításra, rekordszámú légi utas volt tavaly. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Nyilvánossá teszik a kórházak fertőzési adatait. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter bejelentése szerint szeptembertől bárki megismerheti az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések adatait. A rendszer a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ módszertana alapján valós adatokra épül. A cél a betegbiztonság javítása és az egészségügy átláthatóságának erősítése, az adatok értelmezését pedig kiegészítő mutatók segítik majd. Roham indult az albérletekért a felsőoktatási felvételi ponthatárok kihirdetése után. A megnövekedett kereslet miatt Budapesten már sok helyen 250-270 ezer forintért is kínálnak kiadó lakásokat, de a nagyobb egyetemi városokban, mint Debrecenben, Szegeden vagy Pécsen is elérheti a 150-180 ezer forintos havidíjat egy átlagos ingatlan bérleti díja. Az ingatlan szakértők arra figyelmeztetik a diákokat és a szülőket, hogy a legkedvezőbb ajánlatok órák alatt elkelnek, így nem érdemes sokáig halogatni a szerződéskötést. Már több mint 100 embert mentettek ki az idei szezonban a Balatonból. A vízirendőrök 133 fürdőzőnek adtak még egy esélyt. A hatóságok nyomatékosan kérik a strandolókat, hogy vegyék komolyan a viharjelzést, és senki se induljon például elsodródott matracok után a nyílt vízre. Rekordot döntött tavaly a légi utasok száma, a repülőgép szerencsétlenség pedig kevesebb volt. A Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet adatai szerint a légitársaságok csaknem 5 milliárd utast szállítottak. A légi balesetek száma 13%-kal csökkent éves viszonylatban. Világszerte 85 légi katasztrófa történt, ezekben 387 ember vesztette életét. Lelőtték a berlini támadót. A férfi egy kertben bujkált Spandauban, késsel támadta rendőrökre, akik ezt követően lőtték le. A szombat éjszakai berlini merényletet iszlamista támadásnak minősítették. A támadó egy embert megölt, és számos sérültet ápolnak még kórházban. Napról napra melegebb lesz a héten, visszatér a hőség. Ma délelőtt még lehetnek borultabb vidékek, de aztán később már csak fátyolfelhők zavarhatják a napsütést. Délelőtt a Dunától keletre, majd északkeleten fordulhat elő elvétve kisebb eső, zápor, néhol zivatar. A szél sokfelé megélénkül, zivatarok környékén meg is erősödik. 29-33 fok között alakulnak a csúcsok. A hét második felében viszont már 36-38 fok is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, ha a legjobb zenék. 97-be kirándulunk, amikor is két holland fiatalember, Erik de König és Tom van de Geen elkészítette a trance és progressive house történetének egyik legikonikusabb időtlen klasszikusát. Ők voltak a
1: Three Drives on Vinyl.
0: A dal címe pedig
1: Grease 2000.
0: Ez a folytatás a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között itt a Best FM-en.

0: Best FM, a legjobb zenék, a legfrissebbek az utakról. Az M3-ason Budapest felé Gyöngyös és 60 térségek között terelést építenek. A munka mögött 3 kilométert meghaladó torlódás alakult ki. Dolgoznak az M5-ösön Röszke felé Lajos Mizse térségében burkolatjavítás miatt, a 63-as kilométernél egy sávot lezártak. 6 kilométeres ott a dugó. És az M7-esen is munka zajlik, méghozzá a Balaton felé Székesfehérvár térségében kivágják a közlekedésre veszélyes fákat. A 62-es és 70-es kilométer között a leálló sávon dolgoznak, de időnként lezárhatják a külső sávot is. Jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót a 0620-55-55-155-re.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: Szóltam, figyelj, szétszed a tánc. Felkap téged, itt sem vagy már.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor is

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Az augusztus elején Budapesten koncertező Lenny Kravitz dalát már Majoros Rita fogja elindítani. Szól a Chamber a legfrissebb hírek után. Jó étvágyat, találkozzunk holnap is. Maxim Levente vagyok.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Nem áll meg a parlamenti munka, új alkotmánybírót választhatnak. Illegális dohánykereskedő bűnbandát számol fel a NAV, a héten visszatér a hőség. Villányi Eszter vagyok. Folytatódik a parlamenti munka, kétnapos rendkívüli ülés kezdődik. Az országgyűlés új alkotmánybírót választhat, valamint egyebek mellett zárószavazás lesz a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javításával kapcsolatos intézkedésekről. A parlament megvitatja a kárenyhítési előleg fizetését lehetővé tevő módosítást és olyan javaslatokat is, amelyek elősegítenék az energiatermelésben a megújulók részarányának növekedését és a szélerőművi beruházások megvalósítását. Zajlik a délalföldi illegális dohánykereskedelmi hálózat felszámolása, most újabb gyanúsítottakat fogott el a hatóság. A NAV közlése szerint az illegális áru értéke meghaladja az 1 milliárd 200 millió forintot. A családi vállalkozásra még tavasszal csaptak le első ízben, akkor 1600 kiló dohányt foglaltak le. Ebben a hónapban további telephelyeket találtak, több mint 15 ezer zárjegy nélküli cigarettát és elektromos cigarettákat is lefoglaltak. Két embert állítottak elő, egyiküket őrizetbe is vették. A szülői minta is befolyásolja, miként viszonyul a gyermek az okos eszközökhöz. A túlzott képernyő használat akár a szülő-gyermek kapcsolatra is hatással lehet, mondta rádiónknak Somogyi Ákos, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság gyermekvédelmi főosztályvezetője.
2: A körülöttünk lévő digitális eszközök nagy mértékben zavarhatják a kapcsolódást. Itt gondolhatunk arra is, hogy kifejezetten a kezünkbe vesszük, és mi magunk akarunk valamit ezeken az eszközökön megnézni, hogy érdemes szülőként végig gondolni, hogy mik azok a szituációk, amikor a technikai eszközöket ki szeretnénk a kapcsolatunkból zárni. Lehet szó egy szoptatás, egy altatási folyamatról, amikor akár csak egy telefon megzizdenése is, ami figyelmünket elveheti, és ezáltal a gyermek érzi és látja is, hogy egy zavar alakult ki ebben a kapcsolatban. Ez egy olyan mintát tartalmaz, amely később a gyermekben is ilyen folyamatokat alakíthat ki, zavarhatja az egyéb szociális kapcsolatait.
1: Spanyolország szerte küzdenek az erdőtüzekkel, de már haladnak a megfékezésükkel. 8 tartományban tombolnak a lángok napok óta. A legnagyobb gond a Madrid, Kasztília és León, valamint a Kasztília-La Mancha tartományokban van. Eddig 77 ezer hektárt perzselt fel a tűz, és több mint 100 ezer embert evakuáltak. Napról napra melegebb lesz a héten, visszatér a hőség. Ma délelőtt még lehetnek borultabb vidékek, de aztán később már csak fátyolfelhők zavarhatják a napsütést. Délelőtt a Dunától keletre, majd északkeleten fordulhat elő elvétve kisebb eső, zápor, néhol zivatar. A szél sokfelé megélénkül, zivatarok környékén meg is erősödik. 29-33 fok között alakulnak a csúcsok. A hét második felében viszont már 36-38 fok is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodás étvő délutánt kívánok mindenkinek. Remélem, hogy remekül alakul eddig a hét kezdés. Én azon leszek egész délután, hogy a folytatás is szuper legyen. Majoros Rita vagyok, és hozom a legjobb zenéket, hogy még jobban mulassunk. Jó, majd a Desperado és a Táncolj, itt lesz az IMF, Oraszlán Szonya, most pedig Lenny Kravitz-el indulunk. Már jön is a Chamber.
0: Best

Best FM a legjobb zenék. Szép délutánt kívánok mindenkinek. Hát nagyon remélem, hogy velem tartanak a következő néhány órában. Nálunk a délelőtt itt a szerkesztőségben már eléggé megalapozta a jó hangulatot, tartottunk megint csak egy ilyen kis zsibvásárt. Hát szerintem imádja mindenki az ilyesmit, vagy legalábbis én nagyon, úgyhogy jó kis szalmakalapokkal lettem gazdagabb itt a többiektől. Már jól indul egy nyári hét, úgyhogy fogjunk bele, és hozom a legjobb zenéket. Ma is természetesen napi kérdéssel is készültem, közlekedési információkkal, mindenféle érdekességgel, és természetesen a főszerepben ma is a legjobb zenék lesznek, úgyhogy az IMF már viszi is tovább a lendületet. Unbelievable, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék, ahogy minden hétköznap délután, ma is utazzunk együtt, amint kapom a közlekedési információkat, már adom is tovább. Az M3-as autópályán Budapest felé Gyöngyös és 60 között a 69-es és a 63-as kilométerek között terelést építenek ki. Az aktuális munkaterület mögött 3 kilométeres a torlódás. Az M5-ös autópályán a Röszke felé vezető oldalon Lajos Mizset térségében pedig burkolatot javítanak. A 63-as kilométernél egy sávot le is zártak, és itt 6 kilométeres a torlódás. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. A folytatásban is ide várom az útinfókat. Jó utat mindenkinek ma is, és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Merkes Olivért és a Rólad szól dalt hallottuk így az óra vége felé, van még pár percünk, egy óráig jönnek a legfrissebb hírek. Aztán itt lesz majd a Heavy D and the Boys és a Now That We Found Love. És jön majd By Alex és a Slepp is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Új alkotmánybírót választhat ma a parlament. Kevés a szúnyog, de a gyérítés folytatódik. Rekkenő hőség jön hétvégére. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Folytatódik a parlamenti munka, kétnapos rendkívüli ülés kezdődik ma. Az országgyűlés új alkotmánybírót választhat titkos szavazással, kétharmados többséggel 9 évre. A mai ülésen megtartják a zárószavazást a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javításával kapcsolatos intézkedésekről, és több törvénymódosítás vitája is napirendre kerül. Az ülés ezekben a percekben kezdődik Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával. Egyelőre nem okoznak nagy gondot a szúnyogok, alig néhány helyen van szükség beavatkozásra, de a biológiai gyérítés a héten is folytatódik, közölte a katasztrófa védelem. A korábbi esőzések nyomán csak elszórtan alakultak ki tenyészőhelyek. A tavak szegélyeiben, mocsári élőhelyeken ugyan elkezdődött a rajzás, de továbbra sincs túl sok szúnyog. A lárvák ellen ezen a héten Baranya, Fejér, Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében lesznek kezelések. Folyamatosan ellenőrzi a Nébih a gyümölcsök növényvédőszer maradék tartalmát. Szamócákból az elmúlt 3 évben csaknem 200 mintát vizsgáltak meg. A nagy részük megfelelt az előírásoknak, mondta rádiónknak Szűcs Csaba, a hatóság növényvédelmi igazgatója.
2: A kifogásolt 13 minta közül mindössze 2 esetben fordult elő uniós határértéket meghaladó növényvédőszer maradék, amely miatt hatósági eljárás is indult. A fennmaradó 11 esetben a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal a Szamócában nem engedélyezett növényvédőszerek használatát tárta föl, ezért az érintett termelőkkel szemben megtette a szükséges hatósági intézkedéseket. A hazai szamóca minták jelentős mennyiségében nem mutattunk ki semmilyen növényvédőszer maradékot.
1: Civil hajókat ért orosz drón támadás Ukrajna egyik déli kikötőjében. Egy ember meghalt a támadásban. Emellett Zaporizsját is bombázták az oroszok, lakóházak, ipari létesítmények rongálódtak meg, és áldozatok is vannak. Egy dél-oroszországi települést ukrán drón támadásért egy házas pár vesztette életét, a Belgorodotért támadásban pedig 13 civil sebesült meg, köztük gyerekek. A héten visszatér a kánikula. Ma több-kevesebb napsütésre mindenütt számíthatunk, de néhol jobban beborulhat az ég. Elvétve fordul elő kisebb eső, zápor, északkeleten akár intenzív zivatar is lehet. 29 és 33 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 16-25 fok közé hűl a levegő. Holnap sokat süt majd a nap, szerdától pedig tovább melegszik az idő, alig lesz felhő az égen. Hétvégére 38-39 fok is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Egy óra után 4 perccel is jönnek azok a felejthetetlen slágerek. Én Majoros Rita vagyok, hozom is őket, mint a Heavy D and the Boys és a Now That We Found Love. De jön majd a Destiny's Child, itt lesz Yves LaRocque, George Michael és még By Alexis is hozza a széllel szemben dalt. Holly Murs pedig már nyitja is az órát, csodás napot kívánok, jön a Dance With Me Tonight.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Most délelőtt is egy ilyen kis rögtönzött kis zsibbásár tartottunk itt a szerkesztőségben. Egy csomó-csomó kincsre tud lelni ilyenkor az ember, úgyhogy arra gondoltam, ezt a mai délutánba is ide a rádióba is behozom, mármint hogy az adásba, és arra vagyok ma kíváncsi, ez lesz a nap kérdése, hogy ki milyen kincset talált már, melyik volt a legnagyobb kincs, amit talált akár egy garázsvásáron, egy piacon, egy zsibbásáron, egy régiség piacon, tényleg bárhol. Azért itt szerintem nagyon nagy kincsekre lehet találni, én imádom az ilyen helyeket, már hajnalban ott lenni és kilesni a legjobb cuccokat, és persze beszerezni őket jó áron természetesen, mert azért ennek ez is az a lényege. Szóval ki milyen kincset talált már, és mi volt a legnagyobb kincs? Akár képeket is nyugodtan lehet küldeni. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide az üzenetek, de Facebookon, Instagramon is ott vagyunk, úgyhogy várom a válaszokat. Cserébe jó zenéket ígértem, úgyhogy betartom a szavam. Jön mindjárt a Destiny's Child, de előtte Heavy D and the Boys, és a Now That We Found Love, itt a Best FM-en.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Flip the script is in the house. Come on. Flip the script is in the house. Yeah. Flip the script.

0: Best FM a legjobb zenék. A Hungária körút Kerepesi út kereszteződésében a Puskás-Ferenc stadionnál baleset történt. Ezt írta nekem Tamás. Nagyon szépen köszönöm ezt a budapesti infót, de az M5-ösről is érkezett egy, hogy Röszke felé Lajos-Mizse térségében burkolatot javítanak, a 63-as kilométernél egy sáv zárva van, úgyhogy 6 kilométeres jelen pillanatban is a torlódás. A 7-es főúton Baracska átkelési szakaszán kigyulladt egy autó a 37-es kilométernél. Lezártak fél útpályát. Nagyon köszönöm az infókat, várom őket a folytatásban is. 0620-55-55-155 a számunk. De ide érkezett az is, hogy az M1-esen Budapest felé Herceghalom térségében két autó ütközött, a belső átterelt sávban. A 26-os kilométernél befejeződött a helyszínelés, forgalmi sávokat megnyitották, de mindkét irányban kialakult eléggé nagy torlódás, ez pedig lassan szűnik meg, úgyhogy kell még a türelem. Nagyon köszönöm az infókat, jó utat mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ez volt Karamell és a Még egyszer. A folytatásban friss hírek jönnek, mert képzeljék, már is 2 órához érkeztünk. Van még pár percünk a hírekig, utána indítok majd Robbie Williams-szel. Jön az Angels. És zene majd a jetlag is jön, repül az idő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Érkezik a kánikula, a hétvégén 40 fok is lehet, nem várhatunk szúnyoginváziót a héten, lemmagot vontak ki a forgalomból. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. A héten is folytatódik a szúnyoggyérítés. A katasztrófavédelem közlése szerint Baranya, Fejér, Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye egyes területein dolgoznak. Pesten és Szabolcs-Szatmár-Beregben biológiai lárvagyérítés is lesz. Kiemelték, a záporok és zivatarok ellenére továbbra sem alakultak ki nagyobb szúnyogtenyészőhelyek, ezért országosan csak korlátozott védekezésre van szükség. Arra is felhívták a figyelmet, hogy a házak körül összegyűlt pangóvizek megszüntetésével a lakosság is sokat tehet a szúnyogok elszaporodása ellen. Visszahívta a Penny a 200 g-os Wellgood márkájú lenmagot. A fogyasztóvédelmi hatóság szerint a termékben a megengedettnél magasabb cianhidrogén tartalmat mutattak ki, ami nagyobb mennyiségben egészségi kockázatot jelenthet. A visszahívás minden tételt érint. A hatóság azt kéri, hogy aki vásárolt a termékből, ne fogyassza el, hanem vigye vissza bármelyik Penny üzletbe. Rendőrségi eljárás és belső vizsgálat indult, miután egy 14 éves lány lezuhant egy pécsi gyermekotthon tetejéről. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság szerint a gyermeket több mint 10 nap engedély nélküli távollét után vitték vissza az intézménybe, ahonnan feltehetően szökési szándékkal mászott ki a tetőre. A lányt a mentők kórházba vitték. A főigazgatóság közölte, az eset után megerősítették az épület biztonsági megoldásait, és arra is felhívta a figyelmet, hogy a gyermekvédelmi rendszerben továbbra is komoly gondot jelent az éjszakai létszámhiány. Már gyűjtik a búzát a Magyarok Kenyere programban. Szerte a Kárpát-medencében 300 gyűjtőponton várják a felajánlásokat, mondta a rádiónknak Horváth Vivien, a Magyarok Kenyere program vezetője.
2: Nagyon sok gazdálkodó betakarítási időszak végén felajánlja a terményének egy részét nemes célra. Mi ezeket összegyűjtjük, a malmok segítségével liszté őrüljük, és ezeket a liszteket juttatjuk el egészen év végéig rászorulóknak, szociális intézmények részére, gyermekotthonokba, idős otthonokba, illetve közvetlen családokhoz is kerül.
1: A Kárpát-medencei búza összeöntés ünnepét idén Martonvásáron tartják augusztus 5-én. Holnap a délnyugati tájakon is szakadozhat, csökkenhet a felhőzeti, ott is napos gomoly felhős időre készülhetünk. Eső nem valószínű, az északi északnyugati szél viszont több helyen megélénkülhet. Délután 27 és 32 fok között alakulhat a hőmérséklet. Úgy tűnik, szerdától aztán egyre inkább a napsütésé lehet a főszerep. Csapadék nem várható, a szél is többnyire csak lengedezhet. A meleg viszont napról napra erősödhet, csütörtökön már 36, péntektől pedig 38-39 fok közelében lehetnek a csúcsértékek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 2 óra után járunk már lassan 5 perccel, úgyhogy robog tovább a legjobb hangulat. Ne tekerjenek sehová, inkább élvezzék Eagle Eye Sherry dalát, jön a Save Tonight. Én Majoros Rita vagyok, de hozom még a Rascal Flatset is, jön a Life is a Highway, mondjuk éppen útközben rádiót hallgatóknak. Robbie Williams pedig indítja az órát, már jön is az Angels. Szép napot!

0: Veszte fel a legjobb zenék. A nap kérdése az, ki milyen kincset talált már, akár piacon, zsibvásáron, vagy bárhol. Hát, mert úgy tűnik, hogy nem csak piacon lehet kincseket találni. Háló, háló!
1: Gyokrom, László vagyok. A legnagyobb kincs, amit találtam, a feleségem.
0: És hol találta?
1: Itt a városban.
0: Hát de ez nagyon-nagyon jól hangzik.
1: 52 évvel ezelőtt.
0: Jó, de akkor most már legyen kedves elmesélni az egész sztorit, mert azért az, hogy csak az ember jár kell az utcán, és egyszerűen kincset találna, de hogy kell ezt elképzelni?
1: Nem, hát a húgom mutatta be, ők munkatársak voltak, eladók voltak, eredetileg könyvesboltban dolgozott, és elmentünk szórakozni, ő mutatta be, és akkor találkoztam vele.
0: És azóta is tart.
1: Igen, ez 74-ben házasodtunk, és ez 74 áprilisban történt, és 3 hónap múlva megkértem a kezét.
0: Hát ez egy csodás történet, nagyon köszönöm, hogy megosztotta velünk.
1: Köszönöm szépen, kész csók vissza.
0: Hát én imádtam ezt a történetet. Önök is felhívnának, mert kincseket találtak bárhol, nyugodtan tegyék meg. 0620-55-55-155, ez a számunk, de ha üzennének Viber vagy SMS formájában, azt is nagyon szívesen várom. És hát cserébe csak is a legjobb zenéket hozhatom, úgyhogy érkezik a Rascal Flatts és a Life is a Highway itt a Veszte FM-en.

0: Best FM a legjobb zené. Kaptam egy-két információt az utakról, és már jöttem is őket továbbadni. Új terelést építenek ki az M3-as autópályán Budapest felé Gyöngyös és 60 között. A 69-es kilométertől a 63-as kilométerig mindkét sávot lezárták. A forgalom a leálló sávon halad. A munkaterület mögött pedig jelen pillanatban is 6 kilométeres a torlódás. Ezt sokan a 3-as főút felé próbálják kikerülni, melynek az lett az eredménye, hogy Hort település előtt is 2 kilométeren keresztül arra szólnak az autók. A hosszabb utat vállalók Csányon át kerülhetnek. Kicsit távolabb ugyanebben az irányban, 60 térségében az 52-es kilométer környékén kaszálnak, a belső sáv zárása mellett itt 3 kilométeres az arra szólás. 0620-55-55-155, ez pedig az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha bárkinek útinfója van, megköszönöm, hogyha jelentkezik velem ma is. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Want a song about it? Like to hear it? Here you go. Free your mind.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Veszélyes trend a közösségi médiában. Életet menthet a véradás. Zajlanak az útfelújítási munkák. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 27-e van, hétfő. Veszélyes trend terjed a közösségi médiában. Erre hívta fel a figyelmet rádiónkban a Magyar Dermatológiai Társulat elnöke. Holló Péter elmondta, úgynevezett naptetoválásokat készítenek. Ez azonban nagyon káros a bőrnek.
3: Az idei nyárnak egy, mondhatjuk úgy, hogy sláger TikTok kihívása a naptetoválás készítése, aminek a lényege az lenne, hogy a bőrét lefedve egy fényvédőkrémmel valami alakzatot odarajzolva, körülötte a bőrt jól leégessék a nappal, és hát sajnos ezt nagyon-nagyon sokan látták és csinálják, ezt halljuk a betegektől, mindenkinek fölhívnám a figyelmét arra, hogy ne álljon be ebbe a sorba, és ne csináltasson magának naptetoválást, ez káros a bőrére, és nagyon-nagyon megemeli a bőrrák rizikóját a későbbiekben.
2: A következő napokban különösen fontos vért adni. A nyári szabadságok miatt országszerte kevesebben jelentkeznek, ezért az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt is a véradók segítségét kéri. A vér mesterségesen nem állítható elő, egyetlen véradás pedig akár 3 ember gyógyulását is segítheti. Kedden a Komlői Művelődési Házban várják a véradókat. Szerdán az Egri Civil Közösségek Házában és a Gyöngyös Halászi Művelődési Házban nyújthatjuk a karunkat. Vért minden egészséges 18 és 65 év közötti, legalább 50 kg-os felnőtt adhat, akinél nincs kizáró ok. A héten is több helyen kell forgalomkorlátozásokra készülni Egerben a 25-ös főút felújítása miatt. Ma és holnap a Tesco-Obi csomópontban aszfaltoznak, ezért mind a két napon reggel 7 és 10 óra között lezárják a keresztirányú forgalmat. Szerdán a Kővágótéri csomópontban, csütörtökön pedig a Cifrakapu utca és a Kővágótér között folytatódnak a munkák, ezért ott is korlátozások várhatók. Lajosvárosban több szakaszon terelések mellett dolgoznak, a 25-ös főút jelzőlámpái pedig továbbra is villogó sárga üzemmódban működnek. Több buszmegálló ideiglenesen lezárva vagy áthelyezve üzemel. A Noszvai és Egerszalók felé közlekedőknek viszont jó hír, hogy ezeken a szakaszokon már csak kisebb korlátozások maradtak. Változékonyan indulhat a hét környékünkön, de a nyárias idő továbbra is kitart. A meteorológiai modellek szerint a hét elején még előfordulhat egy-egy helyi zápor vagy zivatar, ugyanakkor hosszabb napos időszakokra is számítani lehet. A nappali hőmérséklet jellemzően 28-30 fok között alakulhat, a hét második felében pedig tovább melegszik majd a levegő. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Nagyon kellemes hétfő délutánt mindenkinek, pontosan 3 óra van, én pedig Rolicek Judit vagyok, visszavonták a citromsárga riasztásunkat, nem is látok az előrejelzésben csapadékot, jelenleg 32 fokot mutatnak a hőmérők itt Egerben. Kezdünk, itt van Exvel, elsőként ebben az órában.
0: 100,7 Best

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.
1: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok.

15 óra 21 perc van, 100,7 Best FM a legjobb zenék. 32 fokot mutatnak a hőmérők jelen pillanatban itt Egerben, egyre kevesebb felhő van az égbolton, a délelőtt még ilyen felhősen telt, érdemes odafigyelnünk az UV sugárzásra akkor is, amikor felhő van az égbolton, holnaptól kezdve már erősödik ez is, és erősödik a felmelegedés, és holnap még nem igazán tapasztaljuk ezt mi itt Egerben és a környéken, mert hogy valami hasonló lesz a nap, mint a mai, sőt, még abban is hasonlít, hogy a szél is itt marad velünk, holnap lesz szélmozgás, 30-32 fok körüli csúcshőmérsékletekkel, és onnantól kezdve jön a szerda, amikor már lesznek olyan vármegyék, akik megkapták a citromsárga riasztást magas középhőmérsékletre. Ez azt jelenti, hogy a napi középhőmérséklet azokban a vármegyékben már 25 Celsius fok fölött alakul. Ezeket mérik folyamatosan, aztán elosztják nyilván annyival, mint amennyi számot beletettek, vagy amennyi hőmérsékletet beletettek. Azt szokták mondani, hogy különböző mérések vannak. Én azt is hallottam, hogy reggel 6-kor, délben, este 6-kor és éjfélkor megmérik ezeket, és utána elosztják négyen. Ez az a bizonyos 25 Celsius fok fölötti napi középhőmérséklet. Ez még nem nálunk, viszont eljutunk majd a csütörtökhöz. Csütörtökön lesznek olyan vármegyék, ahol már narancssárga riasztással, ugyancsak a nagy melegre gondolván. Nálunk itt, hogyha minden igaz, akkor a legmelegebb időszakokban is 40 fok alatt maradunk, és elmondhatjuk szerintem, hogy talán 2026 minden idők egyik legmelegebb nyara, mert azért ez ritka. Sőt, megnéztem egy kimutatást arról, hogy 1970 és 1990 között körülbelül 10 olyan alkalom volt, amikor 35 fok fölötti hőmérsékletek voltak. Na ez az, ami idén már lassan, azt hiszem, hogy itt a két hónap alatt megdönti ezeket a rekordokat. Érdemes utána olvasni, mert hogy vannak már kimutatások ezzel kapcsolatban. Igyanak nagyon-nagyon sok folyadékot, erősítsék az immunrendszert, még van a mai napunk és a holnapi napunk, hogy fellélegezzünk, és ilyen kellemesebb nyári napokat éljünk meg. Nem sokára köszöntjük az ünnepelteket, addig is jön Olive és a You Are Not Alone, itt a Best.

0: 100,7 Best FM, a legjobb zenék.
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkíséltél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom,

0: 15 óra 37 perc van, 100,7 Best FM a legjobb zenék. Isten éltesse az ünnepelteket nagyon-nagyon sokáig. Lesznek olyanok, akiket ismerhetnek, és olyanok is, akiket megismerhetnek. Jön a köszöntés, hogy vajon miről és hogy kikről híres a mai nap, július 27-e hétfő. A naptárban megtaláljuk az Olga és a Liliana neveket, ők a fő-fő névnaposok, de vannak még névnapok mára. Ajtony, Árvácska, Aurél, Bennó, Bertold, Beten, Celestin, Celestina, Gajána, Györe, György, Györk, Györke, Hugó, Kamilla, Keresztély, Keresztes, Konstantin, Krisztián, Lilian, Lilianna, Lilibella, Lilien, Lilium, Lucilla, Natali, Natália, Natasa, Noella, Pantaleon, Pentele, Rolf és Rudolf nevű kedves hallgatóinkat is Isten éltesse nagyon-nagyon sokáig, és akkor vissza a fő-fő névnaposokra, az Olgákra például. A germán eredetű Helga orosz változata, a jelentése megszentelt, egészséges, boldog. Azt mondja a számmisztika az Olga névelemzése után, hogy nem valami könnyen barátkoznak, de hogyha valaki megszerzi a bizalmukat, akkor ahhoz életük végéig hűségesek maradnak, saját munkájuk, alkotásuk, amit nagyra becsülnek, amit elképzelnek, azt igyekszenek megvalósítani, hajlamosak arra, hogy befelé forduljanak, tehát egy picit úgy a depresszióra. Ezt mondja a számmisztika az Olga név elemzése után, és itt vannak a Liliana nevű kedves hallgatóink, angol eredetű név, a Lilian, olaszos továbbképzése, a jelentése Lilium, a család biztonságának megteremtésében látják a legnagyobb feladatukat, akkor érzik magukat biztonságban, hogyha az anyagiakat előre látva meg tudják teremteni, nehezen oldódnak társaságban, inkább a háttérben érzik jól magukat, mondja ezt a numerológia a Liliana név elemzése után. A kutyusok közül az Agot és az Öcsi nevűek, a cicák közül a Bergen Góc és a Bruce Willis nevűek, hörcsögök, legkisebbek, kiszőrösek, házi cukikák, nyuszikák, deguk közül pedig a Tiesto nevűek a mai nap névnaposai. Isten éltesse őket is nagyon-nagyon sokáig. Veszem elő a nagykönyvet, és akkor nézzük, hogy mi jellemző azokra az oroszlánokra, akik július 27-én születtek, az erényeik, hogy nagyon magabiztosak. A hibáik, hogy sokszor agresszívak, az egészségi állapotuknál ilyen ízületi gyulladások, amelyek kínoszhatják őket. A hivatás munka résznél pedig azt írja a nagykönyv, szuper választás lehet a pszichológia, a mérnöki pálya, de politikusnak is kiválóak lehetnek. Mit üzen a születésnapod, ez a nagykönyvnek a címe, és akkor nézzük név szerint, hogy kikről tudok én. Mindig várom, hogy segítsenek ebben, és remélem, hogy küldik. 0620-355-6555-ös. Ez az egyik elérhetőségünk, de megtalálnak minket a facebook.com/bestfmeger oldalon is. Hát elsőként jöjjön akkor a mi lókötőnk, aki nem más, mint Turi Feri, autómentős Ferike, aki július 27-én látta meg a napvilágot. Ferikén, minden szépet és jót kívánunk neked. Nagy-nagy pusszantás. Ma van Révász Tamásnak is a születésnapja, akinek nagyon jó egészséget. Ma ünnepel Varga Gabriellai születésnapot, minden szépet és jót. Mlinkó Gáborról se felejtkezzünk el, mert ő is a mai nap szülötte. Magyari Judit is, születésnapos Szabó Zolika. Zolikám, minden szépet és jót kívánok neked. Remélem, hogy félfüllel itt vagy és hallasz. Dér Károlynak is ma van a születésnapja, neki is nagy pusszantás, és Benke Orsolya is, július 27-ei. Ha bárkit kihagytam volna, segítsenek nekem benne, írjanak, hívjanak, jön Warren G és a Regulate itt a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,7 Best FM, a legjobb zenék.
3: Regulators. You regulate any stealing of his property. We're damn good too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steal if you know what I mean. Earn your keep.

Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Egerben ez az önkedvenc rádiója. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 100,7 Best FM-en.
1: Programajánló következik 9. alkalommal nemzetközi Liszt verseny zenekari gála hangverseny, a fiatal muzsikusok hangversenye az Egri Szimfonikus Zenekarral az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem díszudvarán kerül megrendezésre 31-én, pénteken este 8 órától. Az esemény ingyenes, előzetes regisztrációra sincs szükség, a helyeket érkezési sorrend alapján lehet elfoglalni. Eső esetén a koncertet ugyanott, csak éppen a Liceum dísztermében tartják meg. Ez lesz pénteken este 8 órától 9. nemzetközi Liszt verseny, zenekari gála hangverseny. Ez volt a programajánló, jönnek a hírek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
3: Kedvencünk a görög dinnye. Folytatódtak a városszépítő munkák Egerben. Drogkereskedők lakat alatt. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 27-e van, hétfő. Idén is a görögdinnye az egyik legkedveltebb nyári gyümölcsünk. Évente 10-12 kilónyit is megeszünk belőle fejenként. Rádiónkban korábban a dinnyevásárláshoz Ejtman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke adott néhány tanácsot.
4: Érdemes megnézni például a dinnye kocsányát, azaz a szárát. Ez minél szárazabb, annál inkább érettebb a dinnye. De a terízöld dinnyét, hogyha megvizsgáljuk, van egy sárga része, minél élénkebb színű a sárga rész, annál inkább érettebb a dinnye. Fontos ellenőrizni a termékmenet elhelyezett tájékoztatást is. Intőjellel például a termék eredete nem egyértelmű, a kihelyezett tájékoztatás hiányos, hogyha az árus egyáltalán nem tud a termék származására vonatkozó információt adni, ezekben az esetekben nyugodtan hagyjuk ott az árusítóját, és inkább máshol vásároljuk.
3: Több helyszínen is folytatódtak a városszépítő munkák Egerben, tudatta a város. A Városgondozás Eger Kft. Munkatársai a Reményik Zsigmond utcában és a környező lakótelepen sövényeket vágtak vissza és rendezték a zöld felületeket. A Petőfi téren lefestették a padokat, az Eszterházy téren pedig felújították a szórófejes öntözőrendszert. A városgondozó cég jelezte, hogy a zöld felületek ápolása a következő hetekben is folytatódik, ezért a város több pontján lehet számítani hasonló fenntartási munkákra. Három feltételezett kábítószer kereskedőt fogtak el a rendőrök Egerben, írja a heol.hu. Az Egri rendőrkapitányság nyomozói egy 29 éves káli férfit, egy 48 éves hevesi férfit és egy 30 éves egri nőt vettek őrizetbe. Az akció során kábítószergyanús anyagokat és közel 5 millió forint készpénzt is lefoglaltak. A rendőrség kábítószerkereskedelem büntette miatt kezdeményezte a három gyanúsított letartóztatását. Újra megnyitották a sástói kilátót a látogatók előtt, számoltak be Gyöngyösváros weboldalán. A létesítményt korábban biztonsági okokból zárták le, mert további szakértői vizsgálatokra volt szükség. Az elvégzett feltárási munkák során megvizsgálták a kilátó szerkezetét. A szakvélemény szerint a feltárt hibák nem akadályozzák a biztonságos használatot. Változékonyan indulhat a hét környékünkön, de a nyárias idő továbbra is kitart. A meteorológiai modellek szerint a hét elején még előfordulhat egy-egy helyi zápor vagy zivatar, ugyanakkor hosszabb napos időszakokra is számítani lehet. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A nappali hőmérséklet jellemzően 28-30 fok között alakulhat, a hét második felében pedig tovább melegszik majd a levegő.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 3 perccel vagyunk 4 óra után, nagyon kellemes délután, balesetmenteset mindenkinek, Rolicek Judit vagyok. Itt Egerben is érezhető, hogy azért úgy elég erősen fúj a szél néha, most városon kívül megdobhatja az autókat, csak óvatosan mindenkinek, bármi van, írjanak, hívjanak. Kezdünk, itt van DJ Bobo.
1: 100,7 Best

16 óra 23 perc van, 100,7 Best FM a legjobb zenék. Gergő azt írja, hogy a Sasúton látott mérőautót, tartsák be a megfelelő sebességkorlátokat, 06-20-355-65-55-ös, hogyha bármit tapasztalnak. Jön a Negroken és a Cadavez itt a Besten.

0: az egész hét Best FM. A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
3: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

0: 16 óra 38 perc van, 100,7 Best FM, a legjobb zenék. Nagyon sokan vannak Eger útjain, sőt, városon kívül is láttam azok, akik Egerből mennek el, vagy hagyják el városunkat. Az elmúlt 50 év legnagyobb egri beruházása, útfelújítása továbbra is a tervek szerint halad, de újabb szakaszába lépett a 25-ös főút felújítása itt Egerben. Miközben a régi Cifrakapu úti és a Tetemvár utcai csomópontnál már feloldották a forgalom korlátozást, a következő napokban és hetekben több helyszínen is újabb lezárásokra, terelésekre és aszfaltozási munkákra kell számítani. Ezeket megtaláljuk az egerhírek.hu oldalon, itt is van egy összesítő, az eger.hu oldalon is van. Ami fontos még, és akkor nem csak autósoknak szólnak ezek a hírek, hogy a közösségi közlekedést használóknak is érdemes figyelniük a változásokra. Több buszmegállót ideiglenesen lezártak, vagy áthelyeztek. A mai naptól a Galagonyás utcai megállóban ideiglenesen nem állnak meg az autóbuszok, helyette a Nagyváradi úti megálló használható, holnaptól pedig a belváros felé a Tompa utcai megállót is ideiglenes helyre költöztetik. A mávcsoport.hu oldalon, azon belül is van egy ilyen, hogy helyi menetrend.mávcsoport.hu, van egy oldal, ahol meg lehet nézni, hogy a terelési munkálatok miatt melyik az a busz megálló, amelyik használható, melyik nem. Érdemes tényleg ellátogatni ide is megnézni, nehogy aztán valakit váratlanul érjen. Hogyha információik vannak az utakról, 0620-355-6555-ös SMS, Viber és telefonszámunk, facebook.com/bestfmeger, itt is megtalálnak bennünket. Ami lényeges, és ezt nemrég említettem, hogy a Sasúton azt írja Gergő, hogy látott egy mérő autót, ha minden igaz, akkor egy világos színű autóról van szó. Többet nem árult el ő sem. Írjanak vagy hívjanak óvatosan, türelmesen, vegyenek egy nagy levegőt, talán így könnyebben megy. Érkezik a Kelemen kabátban, előtte pedig a No Doubt Gwen Stefanival az élen itt a Besten.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 100,7 Best FM-en.
1: Programajánló következik, egészen augusztus 28-áig találkozhatunk a Bródy Sándor könyvtár nyári szolgáltatásával, a Bródy Park könyvtárral, itt Egerben az Érsekkertben. A könyvtár munkatársai triciklivel érkeznek a parkba, ahol a Szökőkút közelében alakítanak ki olvasó és pihenőhelyet, a látogatók könyvek, mesék és társasjátékok közül válogathatnak, miközben a szabadtéri környezet kellemes kikapcsolódást kínál. A nyári szünet idején a szolgáltatás hétfőtől péntekig 10 és déli 12 óra között várja a látogatókat az Érsekkertben, és azt se felejtsük el, hogy csak is jó idő esetén. Ez volt a programajánló, jönnek a hírek.
0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Megkezdődött a búzaadományok gyűjtése. Rekord létszám az Egri Egyetemen. Tárlatvezetéssel zárul a nyitott műterem. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Megkezdődött a búzaadományok gyűjtése a Magyarok Kenyere programban. Szerte a Kárpát-medencében 300 gyűjtőponton várják a felajánlásokat, mondta rádiónknak a Magyarok Kenyere program vezetője. Horváth Vivien azt is elmondta, tavaly közel 1200 tonna búza gyűlt össze a rászorulóknak.
3: A Magyarok Kenyere már nem csupán egy segítségnyújtó és karitatív program, hanem az összefogás szimbólumává is vált. A fő tevékenységét még mindig a búzaadományok gyűjtése jelenti. Nagyon sok gazdálkodó a betakarítási időszak végén felajánlja a terményének egy részét nemes célra. Mi ezeket összegyűjtjük, a malmok segítségével liszté őrüljük, és ezeket a liszteket juttatjuk el egészen év végéig rászorulóknak, szociális intézmények részére, gyermekotthonokba, idős otthonokba, illetve közvetlen családokhoz is kerül.
2: A Kárpát-medencei búza összeöntés ünnepét idén Martonvásáron tartják, augusztus 5-én. Rekord létszámban kezdhetik meg tanulmányaikat szeptemberben az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem új hallgatói. Az egyetem arról számolt be, hogy az idei általános felvételi eljárásban 3180-an nyertek felvételt. A közös kántorképzéssel együtt pedig összesen 3188-an kezdhetik meg tanulmányaikat. Nappali tagozatra csaknem 10%-kal többen jutottak be, mint tavaly. A felvettek 80%-a pedig állami ösztöndíjas képzésen tanul majd. A legtöbben idén is a pedagógus képzést választották, de sok új hallgató érkezik a gazdasági, informatikai, sport és művészeti képzésekre is. A bölcsészettudományi területen a pszichológia szak bizonyult a legnépszerűbbnek. Finisszázzsal zárul holnap F. Balogh Erzsébet nyitott műterem című kiállítása a Dobó 28-ban. Hívták fel a figyelmet a város közösségi oldalán. A Gárdonyi Géza díjas festőművész egy hónapon át nem csak alkotásait mutatta be, hanem a látogatók az alkotói folyamatba is betekinthettek, és személyesen is találkozhattak vele. A Dobó 28 a nyár folyamán ismét kortárs művészeti térré alakult. A záróprogram holnap délután tárlatvezetéssel várja az érdeklődőket, a kiállítás pedig július 31-éig péntekig látogatható. Igazi nyári idő vár ránk. A különböző meteorológiai előrejelzések alapján a hét elején egy gyenge fronthatás még okozhat

0: néhol futózáporokat, de ezt követően ismét a napsütés került túlsúlyba. A nappali csúcshőmérséklet többnyire 28 és 31 fok között alakulhat. A hajnali órák kellemesek lesznek 15-18 fok közötti minimumokkal. A légmozgás általában mérsékelt marad.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 3 perccel vagyunk 5 óra után, kellemes délutánt mindenkinek, Rolicek Judit vagyok. A legfrissebb információink szerint kiadták a másodfokú, vagyis legmagasabb viharjelzést a Tiszatóra. Nagyon fúj a szél ott is, süt az egész országban. Vigyázzanak, kezdünk itt a Mr. President.
2: 100,7 Best FM.

Escort. 17 óra 23 perc van, 100,7 Best FM, a legjobb zenék. Eger Baktán az Egyenesben, csak óvatosan, ott a Trafipax, 0620-355-6555-ös, hogyha információik vannak az utakról. Jön Florida és 10

0: 100,7 Best FM a legjobb zenék. Nagyon sok helyen hívják fel a figyelmet arra, olvasható, hallható és látható, hogy a nyári szabadságolások időszakában jelentősen csökkent a véradók száma, itt nálunk Heves vármegyében is. Ez komoly kihívást jelenthet a hazai betegellátás számára, hiszen a kórházaknak ilyenkor is folyamatos vérkészletre van szüksége. A biztonságos vérellátás fenntartásához naponta 1600-1800 véradóra lenne szükség országszerte. A jelenlegi véradási kedv azonban elmarad ettől. A szakemberek szerint minden egyes véradás kiemelt jelentőségű, hiszen egyetlen véradó akár 3 ember életét is megmentheti. Vért lehet adni minden egészséges 18 és 65 év közötti, legalább 50 kg testsúlyú felnőttnek, akinél az elmúlt időszakban nem állt fent kizáró ok. Arra kérnek mindenkit, hogy aki teheti, ne halogassa a véradást, hanem a következő napokban keresse fel a számára legközelebbi véradási helyszínt. Az aktuális véradási helyszínek időpontjait pedig megtaláljuk a Magyar Vöröskereszt Heves vármegyei szervezetének oldalán is. Ez például kifejezetten itt Eger és környéke, tehát Heves vármegye véradási lehetőségei. Július 28-án, kedden, délután 14:30-tól egészen 5 óráig Kömlőn a Művelődési Házban lehet vért adni. Szerdán Ittegerben a Civil Közösségek Házában. Ez most délutáni időpont, 2 órától egészen 5 óráig, és még mindig szerda Gyöngyös Halászon, délután 2 órától egészen 6 óráig a Művelődési Házban, és szombaton is lesz egy véradás Felsőtárkányban, a látogató központban 10 órától egészen délután 2 óráig. Személyigazolvány, tajkártya és lakcímkártya, ezek a legfontosabbak, hogyha megyünk vért adni. Jön Alexandra Burke itt a Besten.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: Best FM.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 100,7 Best FM.
2: A legjobb zenék.

A legjobb zenék kezdődik a Night Shift, ez az a műsor, amiben két DJ két órán keresztül hozza csak is a legjobbakat. Ma klasszik house dalokat hallunk White Boy-tól és Lauer Krisztiántól, én pedig megyek. Az elmúlt három órában Rolicek Juditot hallották, legyenek jók és tegyenek jót. 100,2

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Alkotmánybírót választott az országgyűlés, 5%-ra csökkenhet a tűzifa áfája, lecsapott a tájfun Hongkong térségére. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Titkos szavazáson Zonnevent Pált választotta alkotmánybíróvá az országgyűlés. Megbízatása 9 évre szól. Az ELTE Állam és Jogtudományi Karának tanszékvezető egyetemi tanárát a Tisza párt jelölt a posztra, ami hazánk Schiffer Andrást indította. A Fidesz a jelölésben és a szavazásban sem vett részt, mert álláspontja szerint Henne Csaba alkotmánybírói megbízatásának megszűnése alkotmányellenes, ezért az új alkotmánybíró megválasztását sem tartja jogszerűnek. Csökkenhet a tűzifa áfá.

0: csak nem 200 mintát vizsgáltak meg, és nagy részük megfelelt az előírásoknak, mondta el rádiónknak Szűcs Csaba, a hatóság növényvédelmi igazgatója.
1: A kifogásolt 13 minta közül mindössze 2 esetben fordult elő uniós határértéket meghaladó növényvédőszer maradék, amely miatt hatósági eljárás is indult. A fennmaradó 11 esetben a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal a Szamócában nem engedélyezett növényvédőszerek használatát tárta föl, ezért az érintett termelőkkel szemben megtette a szükséges hatósági intézkedéseket. A hazai Szamóca minták jelentős mennyiségében nem mutattunk ki semmilyen növényvédőszer maradékot.
0: Több mint 700 000 embert kellett kitelepíteni Dél-Kínában a Noel tájfun miatt. Az idei év eddigi legerősebb trópusi ciklonja heves esőzést és viharos szelet hozott Kuangtung tartományba és Hongkong térségébe. A vihar miatt leállt a vasúti közlekedés, mintegy 350 repülőjáratot töröltek, Hongkongban pedig legalább 9-en megsérültek. A hatóságok továbbra is fokozott készültségben vannak. Holnap a délnyugati tájakon is szakadozhat, csökkenhet a felhőzeti, ott is napos gomoly felhős időre készülhetünk. Eső nem valószínű, az északi, északnyugati szél viszont több helyen megélénkülhet. Délután 27 és 32 fok között alakulhat a hőmérséklet. Úgy tűnik, szerdától aztán egyre inkább a napsütésé lehet a főszerep. Csapadék nem várható, a szél is többnyire csak lengedezhet. A meleg viszont napról napra erősödhet, csütörtökön már 36, péntektől pedig 38-39 fok közelében lehetnek a csúcsértékek.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Ablak le, hangerő fel, jönnek a legnagyobb klubklasszikusok mixben. 6-7-ig Alan Whiteboy-jal, 7-től Lauer Krisztiánnal, hétfői rezidensünkkel a lemezjátszók mögött. Indul a Night Shift.
3: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben.

Aki klasszik house szeretne hallgatni, a legjobb helyen jár, a legjobb időben, hiszen mindig erről szól a hétfő 6 és 8 óra között. A funky arcoknak pedig csak azt tudom mondani, hogy hát akkor holnap veletek ugyanitt, mert hogy holnap, kedden pedig a funky a főszerep ugyanígy 6-tól 8-ig mixben, DJ Hangya csatlakozik majd hozzám. A szerda a pop és rádiós lágerek napja, akkor DJ Effendi veszi majd át tőlem mindig a lemezjátszót 7-től. Csütörtökön Dance, DJ Miller az, aki utánam pörget, majd szombaton hip-hop és R&B, Slim Fit Szabi, akit lejátszó meg a keverő héttől, vasárnap pedig Chillange és Deep House, ott pedig DJ Németi a rezidensünk. Ma pedig tehát Classic House, héttől majd.

0: Mixben. Ez a Night Shift White Boy-jal a Best FM-en.
1: A 90-es és a 2000-es évek reneszánszának köszönhetően a most érkező úriembert is egyre több helyre hívják fellépni, meg szerencsére egyre több helynek igent mond. Adja azért, hogy egyszer talán hozzák is végre eljut. Mert hát azért annak megvan a bája, amikor ő maga rakja fel a lemezjátszóra azokat a klubmimuszokat, amelyeket ő írt, vagy amelyeket ő remixelt. Armand Van Helden és Tori Amos Professor videójának általa készített remixeljön itt a Best FM.

Let's go.

0: A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: Egy időben nagyon rendesen küldtétek, de hát mostanában nem mondtuk, ez igaz. Úgyhogy szólok megint, hogyha van ötlet, mert hát azért a mi fejünk sem káptalan, oké, hogy 30 évnyi zene itt van a fejünkben, de ettől függetlenül még bizonyos dalok kerülhetnek valamiért szürke vagy fekete zónába, szóval, hogy bőven biztos, hogy vannak olyan dalok, amelyek nem jutnak eszünkbe, pedig simán elférnének a Classic House-ba, a Funky-ba, vagy a Dance-be, vagy a Pop és Rádiós Lágerekbe. Szóval, hogyha van ilyen, akkor nyugodtan írjátok meg nekünk 0620 55 55 155 az SMS és a Viber számunk, küldtetek nekünk e-mailt és az infókukat bestfmbudapest.hu-ra, de hogyha a Best FM Night Shift oldalunkat, vagy a Best FM Rádió Magyarország oldalakat meglátogatjátok Facebookon és Instán, akkor azon keresztül is üzenhettek nekünk egész nyugodtan. Na, az én 60 percem már, ami a mixet illeti, ennyi volt mára, úgyhogy Lauer Krisztiánnal gyorsan helyet cserélünk. Még egy órán keresztül jönnek a legnagyobb klubhimnuszok, szigorúan a House mesdjén haladunk tovább, szóval pár perc múlva innen folytatjuk. Lauer Krisztiánnál majd a lemezjátszók mögött. Senki ne menjen sehova.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Magyar Falu Program támogatásra pályázhatnak a kis települések. Szigorúbb büntetéseket szeretnének a közlekedők. A hétvégén is akad dolguk a balatoni vízi rendőröknek. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Mintegy 22 milliárd forintot kapnak fejlesztésekre az 5000 fő alatti települések. A Magyar Falu Program támogatásából utak, járdák, vízelvezető rendszerek és önkormányzati épületek újulhatnak meg, emellett a helyi közszolgáltatásokat is fejleszthetik. Lőrinc Viktória vidék és településfejlesztési miniszter szerint a forrásokat szakmai alapon ítélik oda. Szigorú fellépést várnak a súlyos közlekedési szabályszegőkkel szemben a társadalmi egyeztetés résztvevői. A közlekedési és beruházási minisztérium szerint két hét alatt csaknem 160 ezeren töltötték ki az erről szóló kérdőívet. A legtöbben az illegális utcai versenyzők, a kirívó gyorshajtók és a visszaeső szabályszegők szigorúbb büntetését támogatják. Sokan az átlagsebességmérés bevezetésével és az elektromos rollerekre vonatkozó szabályok szigorításával is egyetértenek. A szülők példája is meghatározza, hogyan viszonyulnak a gyerekek a digitális eszközökhöz. Ha a család túl sok időt tölt a képernyők előtt, az a szülő-gyermek kapcsolatra is hatással lehet, mondta el rádiónknak Somogyi Ákos, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság gyermekvédelmi főosztályvezetője.
2: Itt gondolhatunk arra is, hogy kifejezetten a kezünkbe vesszük, és mi magunk akarunk valamit ezeken az eszközökön megnézni. Érdemes szülőként végig gondolni, hogy mik azok a szituációk, amikor a technikai eszközöket ki szeretnénk a kapcsolatunkból zárni. Lehet szó egy szoptatás, egy altatási folyamatról, amikor akár csak egy telefon megzizdenése is, ami figyelmünket elveheti, és ezáltal a gyermek érzi és látja is, hogy egy zavar alakult ki ebben a kapcsolatban. Ez egy olyan mintát tartalmaz, amely később a gyermekben is ilyen folyamatokat alakíthat ki, zavarhatja az egyéb szociális kapcsolatait.
1: Összesen 12 embert mentettek ki a Balatonból a hétvégén a vízi rendőrök. A rendőrség szerint 7-szer riasztották őket, a többi között elsodródott szápdeszkásokhoz, egy elakadt kishajóhoz és egy irányíthatatlanná vált vitorláshoz. Fonyódnál egy 12 éves kisfiút is kimentettek, akit a szél a gumicsónakjával sodort el a parttól. A rendőrség ismét arra kér mindenkit, hogy figyelje a viharjelzéseket, és baj esetén hívja a 1817-es segélyhívószámot. Holnap még lehetnek gomoly felhők az égen, de alapvetően napos száraz időre számíthatunk. A délnyugati tájakon is felszakadozhat a felhőzet, csapadék nem valószínű. Délutára 27 és 32 fok közé melegedhet a levegő. A folytatásban csendes, igazi nyári napok jönnek. Szerdán még 28-34 fok valószínű, majd fokozatosan rákapcsolhat a kánikula. Pénteken és a hétvégén többfelé 38 fok körüli hőség lehet, vasárnap pedig helyenként már a 39 fokot is megközelíthetjük.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Amikor még azt se tudtad, hogy mi az a távmunka. 2000-2001. Ezek a fiúk úgy hozták össze ezt a dalt.
4: Persze.
3: Egy ausztrál meg angol. Nem tudom, most nem tudom, hogy ki volt az énekes, vagy melyik volt a...
4: Igen.
3: Az énekes volt az angol, vagy a gitáros volt az ausztrál. De hogy így...
4: Igen, és abban az időben mennyire durva volt.
3: Hogy? Igen. Figyelj, akkor arra gondoltam, hogy legyen az, hogy jó, átküldöm mindjárt fél óra. Azaz. És a betárcsászosan átment a hizet. Szóval igen, ez mondhatni egy ilyen nagyon ilyen korai távmunkában készült track. Ami hát egyrészt
4: zseniális, sikerült.
3: Másrészt meg hát meghatározta egy jó egy-másfél évig ugye a klubok hangzását, mert ugye volt egy másfél évünkor ez a rock house.
4: Hangzás ment, igen.
3: Rock house nagyon ment.
4: Kicsit egyébként vissza is lehetne ezt is hozni, tehát vannak ötletek. Igen.
3: Simán. Na, Body Rockers, I Like The Way, Lauer Krisztián a lemezjátszók mögött, mert a Classic House pörög még egy órán keresztül itt a Best-en.
4: Szevasztok,
0: hey. A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben. Meg

0: Shift.
1: Hát és az öreg Erik. Nem is tudom, mikor volt itt utoljára, de szerintem ilyen fesztivál, körülmények között talán igen. Soundon?
2: A Balaton Soundon volt, igen. Szerintem is akkor volt legutoljára.
1: Ugye önálló estel érkezik, és ugye pont azt beszéltünk múltkor az Effivel, hogy... És ő váltig állította, hogy van az Erik Prütz, volt, tehát legyünk pontosak, Erik Prütz. Egyébként a másik úriember, aki majd érkezik, egy vagy két héttel később, ott is, tehát egy... Hogy is szokták ezt mondani, hogy adjuk meg a királynak, ami jár... Vagy,
2: tehát,
1: hogy...
2: A tiszteletet.
1: Igen, vagy hogy ami igen, tehát hogy könyörgöm, tanuljuk már meg az embereknek a nevét rendesen kiejteni. Tehát, hogy nem csak az angol nyelv létezik a földön, van a francia is. És a David Guetta az nem David Guetta, hanem David Guetta.
2: David Guetta.
1: A Hugel az meg nem Hugel, hanem Üzsel. Tudom, hogy így hívják az embert. Na, szóval, hogy ezt tessék már megtanulni.
2: Erről ennyit, Üzsel.
1: Na, és akkor Erik Prütz, hogy azt mondta az Efi, hogy neki úgy rémlik, hogy az Erik Prütznek van olyan estje is, hogy ő ott hangszeren, tehát ilyen live actet nyom, és mondom, szerintem ő csak diszkó, vagy csak ilyen DJ-szeteket csinál. Nem tudod? Hogy
2: komoly.
1: Nem, most én sem tudom, hogy van-e, vagy nincs-e. Efi azt mondta, hogy szerintem van olyan, és hogy ezt tökre megnézni. Szerintem egyébként erre is, amit ugyanúgy
2: lehet egyébként simán el tudom képzelni, de hát olyan technikai háttere van, maga a látvány is, hogy biztos, hogy nagyon komoly lesz.
1: Na minden, közben aztán jól elbeszélgettük itt a Proper Education-nek a végét, ez pedig már nem Erik Prütz, hanem Fede Le Grand, és a Put Your Hands Up For Detroit, mert hogy Lauer Christian pörget Classic House egészen 8-ig.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál Lauer.
1: Léci, azt tudod, amiben azt éneklik, hogy
2: mennyire egyszerűek voltak ezek a dalok, és mennyire befutottak, tényleg hatalmas sikerek lettek. És pont arról beszéltünk itt ugye adáson kívül, hogy kíváncsi vagyok, hogy mikor fognak hozzányúlni megint.
1: Szerintem ez...
2: Jönnek az új remixek.
1: Figyelj, afro remixet biztos, hogy csináltak. Mondjuk mondj egy dalt, amiből nem csináltak afro remixet az elmúlt egy évben.
2: Hát mondjuk nem tudom. Igen.
1: Minden, szóval afro remix biztos, hogy van belőle. Jó? Outwork, Electro. Beat on time, dancing, dancing to the rhythm. Electro is fine, it can get you moving, moving on time. Electro,

0: Nagyon kíváncsi vagyok. Nem tudom, megpróbálok kijutni majd valahogy. Bár aki ott volt tavaly év végén, azt hiszem a Barba Negrába volt itt a Fateless ilyen december magasságában, az első olyan fellépés, amikor már nem volt a Maxi Jazz.
1: Igen.
0: És ott azért nagy kérdőjelek voltak, pont úgy, mint a Prodigy esetében, és hogy a Keith Flint nélkül ez hogy fog működni. Itt is ugye az volt a kérdés, hogy a Maxi Jazz nélkül ez hogy fog működni, és aki ott volt, azt mondta, hogy gyönyörűen megoldották.
1: Nagyon komoly.
0: Nagyon-nagyon jól megcsinálták, úgyhogy érdemes lesz kimenni a szigetre megnézni ezt a Fateless-t. Még akkor is, hogyha a Maxi Jazz, aki hát legendás.
1: Bizonyám.
0: Hogy ő már nincs a csapatban. Érdemes, mondom, tényleg. Akik látták őket így ebben a felállásban, azt mondták, hogy nagyon kulturáltan, nagyon szépen oldották meg, de maradt ugyanúgy a stenk, a dinamika, szóval, hogy olyan...
1: Persze.
0: Na, így kell ezt.
1: Hát
0: így
1: az alapdarabok, azokat ugye senki nem felejti el.
0: Igen. Szóval így kell emléket megőrizni, meg örökséget
1: továbbvinni.
0: Na, a klasszikához örökségét pedig Lóer Krisztián a jövő hétfőn viszi tovább, mert hogy a mai 60 percnek a végére értünk.
1: Így is van. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Sziasztok!
0: Mi köszönjük, álló.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Nem várható szúnyoginváziót a héten. A jégkár mérséklőrendszerről kérdezik a gazdákat. Netes csalók ellen emelhetnek vádat. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. A héten is folytatódik a szúnyoggyérítés. A katasztrófavédelem közlése szerint Baranya, Fejér, Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg-Vár megye egyes területein dolgoznak. Pesten és Szabolcs-Szatmár-Beregben biológiai lárvagyérítés is lesz. Kiemelték, a záporok és zivatarok ellenére továbbra sem alakultak ki nagyobb szúnyogtenyészőhelyek, ezért országosan csak korlátozott védekezésre van szükség. Arra is felhívták a figyelmet, hogy a házak körül összegyűlt pangóvizek megszüntetésével a lakosság is sokat tehet a szúnyogok elszaporodása ellen. Megkérdezik a gazdákat a jégkármérséklőrendszerről. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a minisztérium kérésére azt vizsgálja, hogy a termelők támogatják-e a rendszer működését a saját megyéjükben. Erre azután kerül sor, hogy civil szervezetek a rendszer leállítását kezdeményezték, mert szerintük az befolyásolhatja a csapadékképződést. A minisztérium ugyanakkor hangsúlyozza, a tudományos kérdéseket nem szavazással döntik el, ezért szakértői testület is vizsgálja a felvetéseket. Visszahívta a Penny a 200 g-os Wellgood márkájú lenmagot. A fogyasztóvédelmi hatóság szerint a termékben a megengedettnél magasabb cianhidrogén tartalmat mutattak ki, ami nagyobb mennyiségben egészségi kockázatot jelenthet. A visszahívás minden tételt érint. A hatóság azt kéri, hogy aki vásárolt a termékből, ne fogyassza el, hanem vigye vissza bármelyik Penny üzletbe. Nem létező termékeket hirdettek, így csak nem 400 ezer forinttal károsították meg a vásárlókat. A rendőrség két fiatal nő ellen javasol vádemelést. A nyomozás szerint mobiltelefonokat és hangszórókat kínáltak eladásra az interneten, a pénzt azonban a vevők hiába utalták át, a megrendelt termékeket sosem kapták meg. A két nő ellen üzletszerűen elkövetett csalás és pénzmosás miatt indulhat bírósági eljárás. Ezrek tüntettek Majorkán a tömegturizmus ellen. A demonstrálók szerint a turisták száma már meghaladja a sziget teherbíró képességét, ezért korlátoznák a látogatók számát. A tiltakozók úgy vélik, hogy a turistáknak kiadott lakások miatt egyre súlyosabb a lakhatási válság, és a helyiek közül sokan már nem tudják megfizetni az albérleteket. Tavaly több mint 13 millió turista kereste fel Majorkát. Holnap a délnyugati tájakon is szakadozhat, csökkenhet a felhőzet, így ott is napos, gomoly felhős időre készülhetünk. Eső nem valószínű, az északi, északnyugati szél viszont több helyen megélénkülhet. Délután 27 és 32 fok között alakulhat a hőmérséklet. Úgy tűnik, szerdától aztán egyre inkább a napsütésé lehet a főszerep. Csapadék nem várható, a szél is többnyire csak lengedezhet. A meleg viszont napról napra erősödhet, csütörtökön már 36, péntektől pedig 38-39 fok közelében lehetnek a csúcsértékek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Két világsztár is érkezik ezen a héten Budapestre, és minden bizony a fantasztikus koncertet fognak adni, és a két világsztár közül, aki később érkezik, ő most nálunk majd előbb jön, és persze majd a másik úriember is tiszteletét teszi nálunk itt a Besten ma este. Szóval a vasárnap koncertező Lenny Kravitz jön ebben az órában, a Fly Away itt a Besten.
2: Ez a Night Shift a Best

Beszéltem a legjobb zenék. Pont úgy, ahogy a Rock DJ videoklipjében sem nyúzza le igazából a saját bőrét Robbie Williams, ugye a most érkező dal videoklipjében sem ő korcsolyázik. Igazából bár becsületére váljon, hogy azért vett egy-két korileckét a videoklip miatt. Jön a She's the One!

Best FM, a legjobb zenék, Enya, PDD, Mario Winans, igen illusztris népsor. Ennek ellenére a megjelenését követően 8 hetet volt kénytelen tölteni a Billboard 100-as lista második helyén, mert egy bizonyos Usher, bizonyos Yeah című dala letaszíthatatlan volt a trónról.

0: Night Shift-tel az éjszakába minden délután 6-tól a Best FM-en.
1: Egy régi fénykép úgy döntött, hogy földre hull.

tapom a legjobb zenék. Azt hogy mennyire jóban vannak, teljesen meglepő, hogy közös dalt még nem készítettek, de lehet, ami késik nem múlik. Egy biztos most is külön érkeznek, és hát nincs arról tudomásunk, hogy majd vasárnap hozná magával Lenny Kravitz Gwen Stefanit. Jön a Flyaway, aztán pedig Gwen Stefani, Eve-el és a Rich Girl-el itt a Best Ten a legjobb zenék között.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Érkezik a forróság, aligha lesz eső. Alkotmánybírót választott az országgyűlés, lecsapott a tájfun Hongkong térségére. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Titkos szavazáson Zonnevent Pált választotta alkotmánybíróvá az országgyűlés. Megbízatása 9 évre szól. Az ELTE Állam és Jogtudományi Karának tanszékvezető egyetemi tanárát a Tisza párt jelölte a posztra, ami hazánk Schiffer Andrást indította. A Fidesz a jelölésben és a szavazásban sem vett részt, mert álláspontja szerint Henne Csaba alkotmánybírói megbízatásának megszűnése alkotmányellenes, ezért az új alkotmánybíró megválasztását sem tartja jogszerűnek. Csökkenhet a tűzifa áfája, erről a miniszterelnök beszélt a parlamentben napirend előtt. Magyar Péter elmondta, az adókulcs 27-ről 5%-ra mérséklődhet, így a rezsicsökkentésből a tűzifával fűtők is részesülhetnek. A kormányfő a korábban elfogadott intézkedésekre is emlékeztetett, miszerint szeptember 1-től áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek, valamint hogy érkezik a 100 000 forintos iskola kezdési támogatás, ami mintegy 400 000 rászoruló gyermeket érint. Folyamatosan ellenőrzi a gyümölcsök növényvédőszer maradék tartalmát a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Szamócákból az elmúlt 3 évben csaknem 200 mintát vizsgáltak meg, és nagy részük megfelelt az előírásoknak, mondta a rádiónknak Szűcs Csaba, a hatóság növényvédelmi igazgatója.
2: A kifogásolt 13 minta közül mindössze 2 esetben fordult elő uniós határértéket meghaladó növényvédőszer maradék, amely miatt hatósági eljárás is indult. A fennmaradó 11 esetben a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal a Szamócában nem engedélyezett növényvédőszerek használatát tárta föl, ezért az érintett termelőkkel szemben megtette a szükséges hatósági intézkedéseket. A hazai Szamóca minták jelentős mennyiségében nem mutattunk ki semmilyen növényvédőszer maradékot.
1: Több mint 700 000 embert kellett kitelepíteni Dél-Kínában a Noul tájfun miatt. Az idei év eddigi legerősebb trópusi ciklonja heves esőzést és viharos szelet hozott Kuangtung tartományba és Hongkong térségébe. A vihar miatt leállt a vasúti közlekedés, mintegy 350 repülőjáratot töröltek, Hongkongban pedig legalább 9-en megsérültek. A hatóságok továbbra is fokozott készültségben vannak. Holnap még lehetnek gomoly felhők az égen, de alapvetően napos száraz időre számíthatunk. A délnyugati tájakon is felszakadozhat a felhőzet, csapadék nem valószínű. Délutára 27 és 32 fok közé melegedhet a levegő. A folytatásban csendes, igazi nyári napok jönnek. Szerdán még 28-34 fok valószínű, majd fokozatosan rákapcsolhat a kánikula. Pénteken és a hétvégén többfelé 38 fok körüli hőség lehet, vasárnap pedig helyenként már a 39 fokot is megközelíthetjük.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Az előző óra elején említett 2 világsztárból, akik ezen a héten lépnek majd fel Budapesten. Ebben a 60 percben érkezik majd a másik. Ő lép majd fel hamarabb, ő már csütörtökön megtölti az MVM domot. Természetesen Sziről van szó, a Kiss from a Rose is felcsendül majd itt a Besten a legjobb zenék között a következő órában 9 és 10 között.
3: Ez a Night Shift a Best

Legyek mindig jó, hogy ne ártsak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára bármi jó? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam az úr, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is megbocsátani.

Best of a legjobb zenék. A Rolling Stone magazin csak annyit tudott írni róla kritikaként, hogy a csajnak borzasztóan irritáló a hangja. És hát nem is nagyon szántotta föl a listát Madonna legeslegelső albuma, ami napra pontosan 43 évvel ezelőtt, 1983. július 27-én jelent.

0: legjobb zenék. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: Örög a vivar, ha nincs vihar, de jön a sors meg a bors. Az orrom alá, ez ugye bezavar, akit a kutya sem kérdez, vajon az miért lesz, ha nem akar? Ma dél...

Best FM a legjobb zenék. Nem azt mondom, hogy a Val Kilmerrel készült Mindörökké Batman volt minden idők legrosszabb Batman filmje, mert volt azért annál rosszabb, de hát messze magasan túlnőtt ezen a filmen a Betét dal, amelyért 1996-ban 3 Grammy-t is kapott Seal. Ez volt az év dala, az év felvétele és a legjobb férfi előadás. Kiss from a Rose, Seal érkezik itt a Best End.

Best FM a legjobb zenék, hogy egy hónapokon át tervezett uramű pontossággal megszerkesztett Giga Mega Show-ba is tud néha hiba csúszni. Erre David Guetta a legutóbbi brutális stadion bulia volt a példa. A harmadik napon a Black Eyed Peas volt a sztár fellépő meglepetés zenekar, és David Guetta meg volt olyan jó fej, nem csak a közös dalaikat játszotta le, de például ezt is csak pár százalékkal lassabban, mert hogy elfelejtette visszaállítani a sebességet a lemezjátszóján. Jön a Black Eyed Peas.

0: az 5000 fő alatti települések. A Magyar Falu program támogatásából utak, járdák, vízelvezető rendszerek és önkormányzati épületek újulhatnak meg, emellett a helyi közszolgáltatásokat is fejleszthetik. Lőrinc Viktória vidék és településfejlesztési miniszter szerint a forrásokat szakmai alapon ítélik oda. Szigorú fellépést várnak a súlyos közlekedési szabályszegőkkel szemben a társadalmi egyeztetés résztvevői. A közlekedési és beruházási minisztérium szerint két hét alatt csaknem 160 ezeren töltötték ki az erről szóló kérdőívet. A legtöbben az illegális utcai versenyzők, a kirívó gyorshajtók és a visszaeső szabályszegők szigorú büntetését támogatják. Sokan az átlagsebességmérés bevezetésével és az elektromos rollerekre vonatkozó szabályok szigorításával is egyetértenek. A szülők példája is meghatározza, hogyan viszonyulnak a gyerekek a digitális eszközökhöz. Ha a család túl sok időt tölt a képernyők előtt, az a szülő-gyermek kapcsolatra is hatással lehet, mondta a rádiónknak Somogyi Ákos, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság gyermekvédelmi főosztály vezetője.
1: Itt gondolhatunk arra is, hogy kifejezetten a kezünkbe vesszük, és mi magunk akarunk valamit ezeken az eszközökön megnézni. Érdemes szülőként végig gondolni, hogy mik azok a szituációk, amikor a technikai eszközöket ki szeretnénk a kapcsolatunkból zárni. Lehet szó egy szoptatás, egy altatási folyamatról, amikor akár csak egy telefon megzizdenése is, ami figyelmünket elveheti, és ezáltal a gyermek érzi és látja is, hogy egy zavar alakult ki ebben a kapcsolatban. Ez egy olyan mintát tartalmaz, amely később a gyermekben is ilyen folyamatokat alakíthat ki, zavarhatja az egyéb szociális kapcsolatait.
0: Összesen 12 embert mentettek ki a Balatonból a hétvégén a vízi rendőrök. A rendőrség szerint 7-szer riasztották őket, a többi között elsodródott szápdeszkásokhoz, egy elakadt kishajóhoz és egy irányíthatatlanná vált vitorláshoz. Fonyódnál egy 12 éves kisfiút is kimentettek, akit a szél a gumicsónakjával sodort el a parttól. A rendőrség ismét arra kér mindenkit, hogy figyelje a viharjelzéseket, és baj esetén hívja a 1817-es segélyhívószámot. Holnap még lehetnek gomoly felhők az égen, de alapvetően napos száraz időre számíthatunk. A délnyugati tájakon is felszakadozhat a felhőzet, csapadék nem valószínű. Délutánra 27 és 32 fok közé melegedhet a levegő. A folytatásban csendes, igazi nyári napok jönnek. Szerdán még 28-34 fok valószínű, majd fokozatosan rákapcsolhat a kánikula. Pénteken és a hétvégén több felé 38 fok körüli hőség lehet, vasárnap pedig helyenként már a 39 fokot is megközelíthetjük.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Napra pontosan 30 évvel ezelőtt történelmet írt a Spice Girls, mert hogy ők lettek az első olyan csak nőkből álló zenekar, akik első kislemezükkel az angol kislemezista élére tudtak kerülni. 1996. július 27. első lett a Wannabe, nálunk pedig majd a Say You Be There érkezik a következő órában.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal.

elvesztettem. A legjobb zenék az iskolás hasonlatnál maradva, nem a B-nél nyílt ki a napló, szerintem mi a B-osztályba léptünk most be. Mert hogy a Blaha Louisiana zenét az előző percekben, most érkezik a Backstreet Boys, rögtön utána B.O.B. Bruno Mars-szal, őket pedig Benny követi majd az Ébredj velem című dalával itt a Besten, a legjobb zenék között.

Messzebb a legjobb zenék, az hagyjál, hogy napra pontosan 30 évvel ezelőtt került fel az angol kislemezlista élére a Spice Girls első dala, a Wannabe, ami egy héttel előtte került fel egyébként a listára a harmadik helyre. De 30 évvel később, a múlt héten, köszönhetően ennek a 30 éves jubileumnak és az arra kiadott mindenféle limitált bakeliteknek és cédéknek, majdnem 30 évvel később a Wannabe megint ott van az angol kislemezlista élén. Most a nagy lemez második dala, a később szintén első helyezett Say You'll Be There érkezik itt a Best-en, a legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Az előttünk álló 60 percben 11 és éjfél között majd duplázik a Daft Punk. Hát soha rosszabb záró óránk ne legyen. Érkeznek majd eredetiben az Around the World-el, és Kanye West-nek köszönhetően ható lesz majd a Harder, Better, Faster, Stronger, csak így simán röviden, hogy Stronger. Ezzel indul a mai utolsó óra itt a Best-en.
1: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék, jó lenne valamire vinnem, énekelt az Ola az előző percekben, és hát tudjuk jól, hogy Jennifer Lopez mire vitte. Ahhoz képest, hogy Janet Jackson háttértáncosaként kezdte az egész szórakoztatóipart. Jön ő, mármint J-Lo az If You Had My Love-val, és utána egykori munkaadója rögtön utána Janet Jackson a Together Again-nel itt a Best-en.

Nemzeti 11 választhatott magának egy goldalt, ami akkor csendül fel, hogyha a csapat gólt rúg. Ez a franciáknál a Daft Punk One More Time-ja volt, az angolok pedig a Planet Funk Chase the Sun választották. Hát többek között ezért is volt olyan nagyszerű az angol-francia bronz meccs. Egy Daft Punk, egy Planet Funk, 10-szer a meccs alatt. Az Around the World után itt van már is a Chase the Sun, a besten, a legjobb zenék között.

Stefan a legjobb zenék. I love you always forever. Én is mindenkit örökkön örökké szeretni fogok. Kivéve ma már befejeztem a szeretést, jó? Mert hogy zárom a night shiftet is. Ennyi volt a mai hétfő. Holnap kedd, ami azt jelenti, hogy 120 percnyi funkival és persze DJ Hangyával fogjuk majd indítani a holnap estét itt a Bestem. Jön az Eternal és Bibi Venenszén, pedig megyek. Jó éjszakát. Sokára.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Ez a Night Shift Night Boy-ja.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.